0: dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjék!
1: Sors kérdések.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves barátainkat, testvéreimet. Isten igéjét János apostol első levelénél szeretném felnyitni. János apostol első levelének 5. fejezetéből szeretném az igét olvasni a 9. verstől a 13. versig. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról, aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Idáig az ige. Közös ige tanulmányozásunk során eljutottunk odáig, hogy amennyiben már megtörtént, hogy víztől és lélektől újjászülettünk, akkor a Biblia szerint mi Isten fiainak neveztetünk. Ez a körülmény különböző előjogok birtokosaivá tesz bennünket. Jézus szerint az ilyen embernek örök élete van. Nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. Pál apostol pedig azt mondja, hogy az ilyen Isten gyermekei örökösei az Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Csodálatosak ezek az ígéretek, ha egy kicsit elcsendesedünk ezek előtt az ígéretek előtt, és úgy mélyebben belegondolunk, hogy mit is ígér az Isten, akkor szinte megdöbbenünk, hogy milyen hatalmas ajándékot készített nekünk az Isten. Ezeknek az isteni ígéreteknek a komolyan vétele sokszor még a hívő embereknek is egyfajta bizonytalanságot okoz. Nem mernek az üdv bizonyosság tudatával élni mindenki előtt, vállalva azt, hogy miszerint ők biztosak abban, hogy Isten gyermekei. Sokszor teszteltem már hívő embereket, úgy rájuk kérdeztem, hogy biztos vagy abban, hogy te most Isten gyermeke vagy? És akkor a legtöbb esetben mindig az volt a vége, hogy szeretnék, de még ez a hiba van, az a hiba van az életembe, és tudom azt, hogy az üdvösséghez ezeket még el kell hagynom. Tehát szinte elbizonytalanodik a legtöbb hívő ember is ezek előtt, az ígéretek előtt. És mivel Isten ismeri ezt a gyengeségünket, ezt a, hadd fogalmazzak így, hogy hibánkat, ismeri a bizonytalankodásunkat, a kétségeinket, ezért megpróbál az igén keresztül újra és újra bizonyítani nekünk, hogy az ő ígéretei biztosak számunkra. A mindennapi életünk is tele van olyan körülménnyel, amikor rákényszerülünk a bizonyításra, különböző dolgok bizonyítására. Vannak olyanok, akik úgy bizonyítanak, hogy újra meg újra elmondják a másiknak, és addig ismételik, hogy a másik már vegye végre észre, hogy az biztos, amit ő mond. Aztán vannak olyanok, akik elkezdenek fogadkozni, különböző dolgokra hivatkozni, hogy szinte még esküt és fogadalmat is képesek tenni annak a bizonyítására, hogy amit ők mondanak, az igaz. Vannak, akik a tekintélyüket vetik latba, mint egy felhasználva azt, hogy hát amit én mondok, az biztos, azt elfogadhatod. És úgy is szoktunk bizonyítani, hogy azokat szólaltatjuk meg, akik hallották vagy látták az eseményeket, ők ugyanis a leghitelesebb tanúi az dolognak. és bizonyos mérlegeléssel, de általában el szoktuk fogadni a mindennapi életben az ilyenfajta bizonyításokat, hiszen a társadalmi életünknek alapvető részét képezi. Mivel nekünk embereknek szükségünk van a bizonyításra, hiszen a bűn világában nagyon sok hazugság van, és a bizonyítás az tulajdonképpen egyfajta védekezés a hazugsággal szemben, ezért az Isten is alkalmazkodik hozzá. És amikor ő akar bizonyítani, akkor ebben a mi emberi helyzetünkhöz, gyengeségünkhöz alkalmazkodik. Isten többszörösen tesz bizonyságot mindig arról, amit nagyon hangsúlyossá szeretne tenni. Ha Isten törvényeit olvassuk a Mózesi könyvben, akkor azt találjuk, hogy Isten az ő népének olyan törvényt is adott, hogy amikor valami nagyon fontos dologról van szó, akkor csak 2 vagy 3 bizonyságra lehet elfogadni. Ha nincs meg ez a 2-3 bizonyságtevő, akkor el kell vetni a dolgot. Nem hiteles, nem megbízható. És az Isten, amikor nekünk, embereknek akar bizonyítani valamit, akkor szintén alkalmazkodik ehhez a törvényéhez, ő is elmondja 2 vagy 3 nekünk. Hadd hivatkozzak a legklasszikusabb példára, még a 10 parancsolat sem egyszer van benne a Bibliába. Mert Isten ezt nagyon fontosnak tartja. És amikor Isten az ő fiáról akar bizonyságot adni, akkor sem elégszik meg azzal, hogy csak 1 bizonyságtételt adjon. Ha olvassuk a Szentírás feljegyzéseit, akkor azt találjuk, hogy Isten a zsidó nép számára 3 bizonyságot adott, annak az igazolására, hogy aki ott a Jordán partján keresztelő János által keresztelkedik, az valóban az ő szerelmes fia. Az egyik ilyen bizonyítás volt az, hogy külön egy prófétát támasztott, aki előkészítette a Mesiásnak az útját, és amikor a Mesiás odament a Jordán partjához, akkor Szentlélektől áthatva rámutatott, és azt mondta, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát a nagy népszerű próféta, akihez a tömegek áramlottak akkor ki, ő maga tett bizonyságot a Mesiásról. Aztán, mikor megkeresztelkedett általa, akkor az ég megnyílt, egy fénysugár vette körül Jézust, és ebben a fénysugárban a Szentlélek reászált. Ez volt a 2. bizonyságtétel. Ez egy rendkívüli csoda volt akkor. És a 3. pedig úgy történt, hogy egyszer csak az égből megszólalt egy hang, egy mennydörgéshez hasonlító hang, és azt mondta, ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten 3-szorosan is bizonyságot tett az ő fia mellett. Miért is mondom el, testvéreim, ezt? Azért, mert az Isten fiáról szóló bizonyságtétel az mi rólunk is szól. Hiszen a Golgotán történt események lehetővé tették azt, hogy Jézussal mi helyet cseréljünk. Ő meghal az én nevem alatt, az én bűnömért, én pedig az ő helyébe léphetek, és az ő neve alatt élhetem tovább az életemet. És most én vagyok az Isten fia. És te, testvérem, akik elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónknak, akik hiszünk ő benne, azért mehetünk át a halálból az életbe, mert Jézusban büntelen életet tulajdonít nekünk az Isten. Az ő neve alatt élhetjük tovább az életünket. Isten fiainak számítatunk Jézusban. Az emberek többsége bolondságnak tartja ezt, ha úgy elmondják nem hívő embereknek, hát én Isten gyermeke vagyok, Isten fia vagyok. Akkor csak intenek egyet, hogy hagyjál engem békén ezzel. Pál apostol maga is így fogalmazza meg, a keresztről való beszéd, a Jézusról való beszéd, az bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, nekünk az Istennek az ereje, az Isten hatalma, csodálatos erő származik abból a tudatból, hogy én az Isten gyermeke vagyok. János apostol azzal vigasztal bennünket, az soha ne zavarjon bennünket, hogy az emberek miként vélekednek, amikor mi azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert az Isten bizonyságtétele nagyobb és erősebb, mint amit az emberek mondanak. Nem arra kell nekünk figyelni, hogy az emberek miképpen vélekednek, hanem az Isten mit mond. És az Isten az igén keresztül mondja el az ő gondolatait és üzenetét. És Isten azt szeretné, hogy mi minden helyzetben biztosak legyünk abban, hogy ő a világ mindenség teremtő Istene fiainak tekint bennünket. Ha Jézust valóban elfogadtad személyes megváltódnak, akkor egy belső lelki békét és biztonságot ad ez a tudat. A Jézusban való hit ugyanis a belső emberünknek a bizonyságtétele. Azt mondja az apostol a felolvasott ige szakaszban, aki hisz az Isten fiában, annak bizonyságtétele van önmagában. Egy belső meggyőződés van bennünk. Egy belső bizonyosság. Pál apostol is ezt erősíti meg, amikor a rómaiakhoz írott levelében azt mondja, hogy nem kaptátok a szolgaság lelkét, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, és ezáltal kiáltjuk az Isten felé, hogy abbá atyám, vagyis hogy édes atyám, ez a lélek bizonyságot tesz, mármint a szent lélek, az én lelkemmel együtt. A kettő egyesül ebben a bizonyságtételben. Maga a szent lélek is meg akar győzni arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És azt akarja, hogy ez ne csak egy kívülről jövő meggyőző erő legyen, hanem személyesen én magam is legyek meggyőződve arról, hogy Isten gyermeke vagyok. Ezt a bizonyságtételt nagyon komolyan kell venni, és el kell hinni. Mi emberek ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy talán hadd hozzam azt a példát, amikor egy ember hosszú ideig rabságban van, börtönben van, és amikor kiszabadul végre, akkor még mindig egy darabig a régi beidegződött szokások és reflexek alapján éli tovább az életét. Mint egy majdnem annak a függvényében, hogy ő még mindig rab. És el kell teljen egy bizonyos idő, mire ezek a reflexek elmúlnak az életéből. És így vagyunk, testvéreim, mi is, hogy mi is, amikor már újjászülettünk, amikor már megtört a bűn hatalma felettünk, akkor sokszor még ösztönösen engedünk a kísértésnek, pedig ellenállhatnánk, elutasíthatnánk. De annyira hozzászoktunk, hogy régen rabszolgái voltunk a bűnnek, hogy már azt hiszük, hogy most is azok vagyunk. Nem. Isten felszabadított. Megtörte a bűn hatalmát bennünk. A szabadulásnak ezt a belső bizonyosságát, amely feloldoz a korábbi megkötözöttségek reflexei alól, csak a Jézussal való személyes élő közösség tudja kialakítani és megerősíteni bennünk. A mi részünk ebben az, hogy törekedjünk együtt élni Jézussal. Ezért is ez a címe ennek az egész sorozatnak, hogy együtt élni Jézussal. Ez a titka mindennek. Jézus az igében maga is megfogalmazza ezt, de az apostolok által is nagyon sokszor íratja le a levelekben és evangéliumban, hogy a Krisztusban maradás mennyire fontos. Jézus is azt mondja, maradjatok én bennem, és én meg ti bennetek, mert másképp semmit nem tudtok jól cselekedni. És az újszövetségi szentírásban szinte refrénszerűen találkozunk a Krisztusban maradás gondolatával. A mi részünk tehát az, hogy törekedjünk együtt élni Jézussal, komolyan vegyük az ő ígéreteit. Ezek az ígéretek azonban feltételhez kötöttek. A feltétel viszont csak az, hogy hitáltal fogadjuk el az Isten által felkínált kegyelmet. Látszólag nagyon egyszerűnek tűnik. Hitáltal elfogadni. Mert az igaz ember hitből él. Nem azért, mintha abban bizonyos érdem rejlene, hanem egyszerűen azért, mert hitáltal tudjuk megragadni az Isten ígéretét. Hitáltal tudunk belekapaszkodni az Isten ígéreteibe. Egy példával szeretném szemléltetni. Az ószövetségi történetek között találjuk Jákob történetét leírva. Jákobnak is nagyon sok ígéretet adott az Isten, aztán utána különböző módon alakultak az ő életei, végül vissza akart menni a szülői házhoz, és amikor visszafelé indult, egyszer csak azt hallotta, hogy az ő bátyja, Ézsau, akit nagyon becsapott, mert csalással elvette tőle az első szülöttségi jogot, Na ez a bátyja 400 fegyveres emberrel jön elé. És akkor ő félrevonult,

Biblia, és azt mondja neki, hogy nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Vagyis nem engedlek el addig, amíg a korábban adott ígéreteket be nem teljesíted rajtam. Vagyis Jákob megértette, hogy az Isten angyalával küzdött. Most hadd kérdezzem, testvéreim, ha valakinek a csípője, forgócsontja kimegy a helyéből, tud-e birkozni tovább? Tud-e olyan erővel belekapaszkodni a másikba, hogy az nem tud elmenni? Nem, biztos, hogy nem. Olyan fájdalmakat él át, hogy fizikailag maga tehetetlenné válik. Akkor Jákob hogy tudta mégis úgy megragadni ezt az angyalt, hogy azt mondta neki, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem? No, a Szentírás más helyein találjuk meg a feloldását, hogy Jákob hitáltal kapaszkodott bele. Az Istennek korábban adott ígéreteivel kapaszkodott bele, hogy Uram, te korábban ezt ígérted nekem, és most itt állok, látszólag úgy, minthogyha minden összeomlana. És azt mondja neki az angyal, hogy győztél. És testvéreim, nekünk is ezt ajánlja fel az Isten. Kapaszkodjunk bele az ígéretekbe, a Szentírásba olyan sok ígéretet ad az Isten. És ez is egy ígéret, hogy én az Isten fia vagyok, az Isten gyermeke vagyok, mert Jézus Krisztust elfogadtam személyes megváltómnak. No, ezt az ígéretet ragadjam meg hitáltal, merjek benne bízni, hogy én most Isten gyermeke vagyok. Emlékeznek rá, hogy mit adtam föl házi feladatnak? János első levelének 3. fejezetében az első 3 verset. Ott mondja ki ugyanis a Szentírás nagyon határozottan, hogy lássátok meg, szeretteim, hogy Isten milyen nagy szeretettel ajándékozott meg bennünket. Azzal ajándékozott meg, hogy mi most Isten gyermekei vagyunk. Nem azt mondja János, hogy majd valamikor leszünk, hogyha már megjobbítottuk az életünket, ha már minden bűnt leraktunk az életünkből, ha már teljesen szent és igaz életet élünk, nem akkor, most. Csupán attól, hogy elfogadom Istennek ajándékát, amit Jézus Krisztusban készített el számunkra. Jézus elfogadása által, Istennek benne való ajándékának elfogadása által mi Isten gyermekei vagyunk. Sokan azért bizonytalanodnak el, mert összetévesztik, és összekeverik, és egy csomagban kezelik az Isten fiúság feltételét és a következményét. A kettőt pedig el kell választani. Más az Isten fiúság feltétele, és más a következménye. A kettőt nem szabad összemosni. Ebből az összekeveredésből következik az, hogy egész hívő életük alatt sokan tele vannak szorongással, félelemmel az üdvösségükre vonatkozóan, mivel újra és újra látnak magukban hibákat, bűnöket, fogyatkozásokat, és úgy gondolják, hogy ők nem tudtak eleget tenni annak a feltételnek, ami által valóban az Isten fiaivá lehetnek. Ellen White írásaiban van egy nagyon szép megfogalmazás, hadd idézzem az ő írását, talán ilyen szépen én nem tudnám megfogalmazni. Egyesek úgy vélekednek, hogy előbb bizonyos próbaidőt kell kiállniuk, amelyben bizonyságát adják annak, hogy teljesen megváltoztak. És csak azután kérhetik az áldásokat, holott most azonnal igényelhetik azokat. Krisztus kegyelmére és lelkére van szükségük, hogy gyengeségeiken segíthessen, különben nem tudnának ellenállni a bűnnek. Olyan bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amiben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánólag lábaihoz borulhatunk. Jézus szeretetének karjaival átölel, sebeinket bekötözi, és minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben gyönyörködik. Különösen ez az utolsó szó nekem annyira tetszik. Mikeás próféta szavait juttatja eszembe, Mikeás prófétának azt a írását, amit én a Biblia legszebb versének ismerek. Azt mondja ugyanis Mikeás, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét,
nem tartja meg haragját örökké, mert

gyönyörködik az irgalmasságban. Testvéreim, Isten gyönyörködik abban, hogy megbocsáthat. Hogy irgalmasságot gyakorolhat felénk. Ez egy olyan csodálatos gondolat a Bibliában. A szeretet Istenéről ennél tökéletesebb képet nem lehet adni, mint amikor ezt mondja a próféta, hogy Isten gyönyörűséget talál. Nem egyszerűen csak megbocsát, nem egyszerűen csak megszán bennünket, nem egyszerűen csak eltörli a bűnünket, mert mi olyanok vagyunk, hogy vétkezünk újra és újra, hanem ő gyönyörűséget talál abban, ha jót tehet velünk, ha irgalmasságot gyakorolhat felettünk. Mi nem attól leszünk Isten gyermekei, hogy már minden hibánktól és bűnünktől megtisztultunk, hanem csupán attól, hogy elfogadtuk az Isten által felkínált megoldást a megtisztuláshoz. Csupán attól, hogy nagyon komolyan vesszük Isten ígéreteit, hitáltal belekapaszkodunk ezekbe az ígéretekbe, és élünk általa. Mert Istennek evangéliuma, ami a hívő ember üdvösségét biztosítja, az csupán hitáltal igényelhető, és ezért olvashatjuk a Bibliában így, hogy az igaz ember hit által él. Hadd összegezzem ezt a gondolatot. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy nem a megszentelt életünk ad és teremt jogot számunkra az örök életre, hanem a Krisztusban megigazult élet. Ha viszont egy ember valóban hisz Jézusban, mint személyes megváltójában, akkor ennek az embernek bizonyosságát kell, hogy hordozza a saját lelkében. Ezt a belső bizonyosságot nem emberektől kapta, hanem az Istentől. Nem mások beszélték be nekünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hanem az Isten akar meggyőzni erről. Éppen ezért az Isten bizonyságtétele az erősebb minden emberi állításnál. János apostol arra biztat, testvéreim, hogy senkinek se engedd meg, hogy az ellenkezőjéről akarjon meggyőzni, ha te érzed a lelkedben, hogy Isten gyermeke vagy. Ne higgy, és ne hallgass az elbizonytalanító hangokra. Ne emberekre, hanem Istenre kell nekünk hallgatnunk. Isten azt szeretné, hogyha a tőle kapott bizonyosságunkat nem tudná megrendíteni bennünk senki és semmi. János apostol felolvasott igéjében azt találtuk, ez az a bizonyságtétel, hogy ő örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van, Jézusban. No, mindezeknek a hátterén summázza János apostol azt a gondolatát, hogy viszont akié a fiú, azé az élet. Akiben viszont nincs meg a fiú, az Istennek fia, abban az élet sincs meg. Az örök élet tehát annak a függvénye, hogy enyém-e Jézus. De most itt állunk egy nagy kérdés előtt. Vajon ki mondhatja el magáról, hogy övé a fiú? Ki mondhatja azt, hogy Jézus az övé? Mitől és hogyan lesz Jézus az enyém? Az én tulajdonom. Egyszerűen azt mondhatjuk rá, testvéreim, hogy attól, hogy hitáltal elfogadtam őt személyes megváltónak. Ilyen egyszerű. Attól lesz Jézus az enyém, hogy hitáltal elfogadtam őt személyes megváltónak. Mert attól a pillanattól kezdve mi helyet cseréltünk. Ő az én helyembe lépett, vállalta a bűneim büntetését, én pedig az ő helyébe léptem, Jézus helyébe, és Isten ettől a pillanattól kezdve úgy tekint rám, mintha az ő fiára nézne, Jézusra. Így lesz az enyém, Jézus. Az ő neve alatt élhetem az életemet. Bár ettől az egyetlen hitben végrehajtott cselekménytől Isten fiaivá lehetünk, Jézus azonban még egy másik formában is szeretné életünk részévé tenni magát. Pál apostol fogalmazza meg ezt a gondolatot a Galácia beliekhez írott levélben, és ott azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis amikor egy lélek aláveti magát Krisztusnak, akkor egy új erő veszi birtokba. Egy új hatalom lép be az ő életébe.
Nagyon sok hívő ember mondhatja el tapasztalatból már azt, amit az egyik előadásomban említettem is, ha valakik befogadják Jézust, azoknak hatalmat ad. Olyan dolgokra képesek a hívő emberek, amit a nem hívők nem tudnak végrehajtani. Olyan dolgok fölött tudnak uralkodni, legyőzni, olyan dolgokban tudnak megváltozni, amit Jézus nélkül nem tudnak megtenni. Amikor tehát egy lélek aláveti magát Krisztus uralmának, akkor egy új erő veszi birtokába. És ez az új erő új szívet teremt benne. Természet feletti munka ez, természet feletti elemet visz be az ember életébe, és teljesen átalakítja. Ez az, amiről a Szentírás beszél, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Kedves testvérem, működik-e benned ez az erő? Érzed-e ennek a mennyei erőnek a működését? Mert ha nem, akkor az annak a jele, hogy még nem vetetted alá magadat teljesen Krisztus uralmának. És akkor ezen a területen kell lépni. Jézus a maga isteni természetével szeretne láthatóvá válni bennünk, rajtunk keresztül. Szeretné azoknak az életét, akik őt elfogadták személyes megváltójuknak, az egész világ elé odaállítani. Jézus a hegyi beszédében mondja el ezt a gondolatát, így fogalmazza meg a tanítványaihoz intézett üzenetét: ti vagytok a világ világossága, és úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek. Vagyis ha valaki tényleg átadta magát Jézusnak, befogadta a szívébe Jézust, és most már ez az új erő működik benne, akkor ez feltétlenül egy megváltozott élettel kell bizonyítson mindenki felé. Ennek az embernek megváltozik a gondolkodása, a viszonyulása, a másik emberrel való kapcsolata, megváltozik a beszéde, a viselkedése, az egész ember megváltozik. De ez nem azonnal történik, hanem egy folyamatnak az eredményeként. Hiszen a bűn világában élő embert Isten igéje egy halálos beteghez hasonlítja. A bűn az betegség, mégpedig halálos betegség. A természet mindennapi életéből tudjuk azt, hogy amikor egy ember halálosan beteg, de mégis elindul benne a gyógyulás folyamata, akkor az nem hirtelen lesz egészséges. Nem egyik pillanatról a másikra. Mint lelkész is sokszor kísértem már figyelemmel emberek felgyógyulását, hogy amikor valaki nagyon súlyos beteg, mennyire örülünk annak, már ki tud ülni az ágy szélére. Fogják két oldalt, hogy el ne essen, de már ott ül az ágy szélén. Már ez egy nagy dolog, hogy ki tudott ülni az ágy szélére. A következő lépés az, hogy már önálló lépéseket tud tenni, egy pár lépést talán a korterembe, 10-15 lépést, aztán megy vissza az ágyhoz, mert le kell feküdni. De már lépegetett. Aztán a következő, hogy önállóan el tud indulni. És így van ez a lelki élet területén is. A lelki gyógyulásunk is egy ilyen lassú folyamatnak az eredménye. A Biblia egyszerűen megszentelődésnek nevezi. Amikor ezen a megszentelődés útján haladunk, egyik lépést tesszük a másik után, és csak fokozatosan haladunk az Isten felé. Fokozatosan válik mind jobban láthatóvá az életünkben és a természetünkben a krisztusi képmás, a krisztusi jellem. A másik nagy kérdés az, hogy amikor a Bibliában azt mondja János, hogy akié a fiú, azé az élet, akkor felvetődik az a kérdés is, hogy vajon milyen életről beszél János apostol? Milyen az az élet, amit Jézus Krisztusban elnyerhetünk? Maga Jézus Krisztus teszi ezt világossá előttünk az evangéliumban található feljegyzések által. Jézus egy alkalommal egy baráti háznál volt, Lázár és a két nővére, Márta és Mária, Jézus barátait képezték, és Lázár meghalt, az ő barátja. És Jézus elment, hogy feltámassza őt,
Mielőtt azonban megtörtént volna, előtte a háznál Mártával beszélget. És ebben a beszédben Jézus azt mondja ennek a Mártának, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Majd utána még hozzáteszi, ha meg is hal, akkor él. Hogy lehetséges ez? Miről beszélt Jézus? Jézus itt olyan módon teszi a jövőre vonatkozó kijelentéseit, mintha azok már megtörténtek volna. Isten egyébként gyakran beszél így a Bibliában, mi úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy beteljesedett múltban. Mintha már megtörtént volna, pedig még a jövőben fog megtörténni. Amikor Jézus haláláról jövendől a Szentírás, akkor is így nyilatkoztatja ki, hogy Istennek báránya, aki megöletett a világ megalapítása előtt. Pedig nem öletett meg akkor, hanem amikor Betlehembe megszületett. De Istennél a jövő olyan biztos, mint nálunk embereknél a múlt. Mi arra mondjuk, hogy biztos, ami már megtörtént. Ami még előttünk van, arra nem merjük mondani, hogy biztos. De Isten igen. Mert ő olyan biztosan ismeri a jövőt. És éppen ilyen módon beszél arról az életről, amit az ő gyermekeinek akar adni. Az örök élet. A Biblia arról a halálról, amivel mi szembesülünk nap mint nap, azt mondja a Biblia, hogy ez csak alvás. Csak elaludt, Lázár is az én barátom csak elaludt, és elmegyek, hogy felkeltsem őt. Ugyanis ebből a halálból, amivel nekünk szembe kell most nézni, ebből még mindenki számára van ébredés, van feltámadás. Ezért hasonlítja az Isten igéje csupán alváshoz. És amikor este lefekszünk, hogy elaludjunk, akkor senki nem mondja azt, hogy meghaltunk. Csak lefeküdtünk, elaludtunk, és majd reggel felébredünk. A Biblia ugyanilyen bizonyosan mondja azt, hogy akik ebben az első halálban részesülnek, azok csak elaludtak, mert Istennél olyan biztos, hogy fel fognak ébredni, mint ahogy a nap minden reggel feljön. Ezért mondja Jézus, ha meghalt is, ő él, mert Istenben az ő élete el van rejtve. Ezen az igén keresztül Isten szeretne ma bennünket megkérdezni. És mindenki maga felé tegye fel ezt a kérdést. Te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Mennyire veszed komolyan Isten ígéreteit, amelyeket bizonyságtételként adott a részedre? Engedsz-e Sátán befolyásának, amellyel meg akar rendíteni az Isten fiúság tudatodban, a bizalmadban az Isten ígéreteivel szemben? Biztos vagy-e abban, hogy nem téveszted össze az Isten fiúság feltételét a következményével? Mert az Isten fiúság feltétele csupán csak az, hogy elfogadom Jézus személyes megváltómnak, és attól a pillanattól én Isten gyermeke vagyok. De a következménye majd az lesz, hogy miután Isten gyermekévé lettem, akkor el kell indulnom a megszentelődés útján, a krisztusi életet élni. Ez a következmény. Mind tökéletesebben kell visszatükrözzem a krisztusi jellemet. Ez a következmény, de nem a feltétele. Testvérem, tudsz-e feltétel nélkül hinni abban, hogy te most Isten gyermeke vagy, ha elfogadtad Jézust személyes megváltódnak? Mert Isten mindannyiunkat meg akar ajándékozni ezzel a kegyelemmel. Csak rajtunk múlik, hogy élünk ezzel a kegyelemmel, elfogadjuk ezt a kegyelmet. És amikor a szívünkben igent mondunk rá, természetesen nem a szánkkal, hanem a szívünkkel, akkor attól a pillanattól kezdve én Isten gyermeke vagyok. Néhány verssel korábban az apostol azt mondja, hogy mi megismertük és elhittük Istennek ezt az irántunk megnyilatkozó szeretetét. Ezért ez az ismeret nekünk bizakodást és biztonságot ad. Ezzel az ismerettel már nem félünk a jövőtől, az ítélettől, az Isten előtti megállástól, mert a mi helyettesünk teljesen felszabadít bennünket a kárhozat ítélete alól.
Ha Jézus ma itt lenne, és megkérdezné személy szerint tőlünk, hiszed-e ezt, akkor mit válaszolnánk? Én szeretném azt sugallni mindannyiunknak, mondjuk azt, hogy igen, én hiszem, hogy én Isten gyermeke vagyok. János apostol azt mondja, hogy aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Aki megkérdőjelezi az Isten ígéreteit, aki bizonytalankodik az Isten ígéretében, aki kételkedik abban, hogy ő rá is vonatkozik ez vajon, az az Istent kérdőjelezi meg. Az Isten szavával szemben állít kérdőjeleket. Különböző módon fogalmazódik meg ez a hitetlenség, ez a bizonytalankodás sokszor bennünk. Az egyik ember úgy gondolja, hogy ő olyan távol van az Istentől, hogy az ő helyzete már teljesen reménytelen. A másik, a hívő ember pedig azt mondja, hogy az ő élete azért reménytelen, mert van az életébe egy vagy több bűn, amitől eddig még nem tudott megszabadulni. Ezzel újra és újra szembesül. Aztán vannak olyanok, akik a mások véleményére adnak. És hogyha a másik azt mondja, hogy hát te azért nem vagy Isten gyermeke, akkor teljesen elbizonytalanodik ettől. Jézus ma azt mondja, te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Ha nem hiszed el, hogy Isten téged is üdvözíthet, akkor ezzel Isten ígéreteinek a komolyságát kérdőjelezed meg. Hitetlenséggel hazuggá tesszük az Istent. János apostol szinte üzenete pecsétjeként mondja ki a felolvasott ige szakaszban azokat a szavakat, ami által bizonyságot szeretne ébreszteni bennünk. Azt mondja a 13. versben, és hadd zárjam ezzel a mai ige tanulmányunkat. Ti, akik hisztek az Isten fiának nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Most az a kérdés, hogy hiszel-e az Isten fiának nevében? Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus a te személyes megváltód? Ha azt mondod a lelkedben, hogy igen, akkor azt mondja János, akkor örök életed van. És ettől kezdve ne hallgass másra, akit más mond. Neked örök életed van. Ez az Isten fiúság feltétele. Újra szeretném hangsúlyozni, nem a következménye, a feltétele. Csupán Jézust kell elfogadni személyes megváltómnak. Majd amikor Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, és én már Isten gyermeke vagyok, akkor az Istennek van elvárása tőlem. Ez majd egy következő előadásomban fog kidomborodni. De maga az a tény, hogy lehetek az Isten fiává, az csupán hitáltal ragadható meg. Isten ingyen ajándékba adja ezt. Ha hiszitek az Isten fiát, ha hisztek az ő nevében, akkor tudjátok meg, hogy örök életetek van. Adja jó Isten, hogy mindannyiunk szívébe ezek a gondolatok pecsételjék meg a jó Istennel való kapcsolatot. Még szeretném elmondani azt is, hogy a következő előadásnak az lesz majd a címe, a Jézus Krisztusban való élet. Ugyanis a Biblia legcsodálatosabb és a legizgalmasabb kijelentésének tekinthető az a gondolat, hogy mi Jézus Krisztusban élhetünk és vagyunk. Pál apostol azt mondja, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak és újjá lesz minden. A másik helyen meg azt mondja, nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Csodálatos kijelentéseket találunk ezzel összekötve, hogy Jézus Krisztusban lenni. A Bibliának a legizgalmasabb kérdése, de vajon mit jelent, és hogyan valósul meg a Jézus Krisztusban való élet? Mikor mondhatja el valaki, hogy én már Jézus Krisztusban élek? Erre a témához is nagyon nagy szeretettel hívok és várok mindenkit. A Jóisten áldjon bennünket. Amen.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

80. Zsoltár. Az éneklőmesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám. És...

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság, pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett.
Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői, megbízójuk irányítása mellett kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférközik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt,
szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat, Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha a helyet, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jó modor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek család, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.
Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a sátán ellen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áron.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztútadásában. Pál apostol így fogalmaz az utána következő időkre nézve. Timoteushoz írt második levél 4. fejezet 3. versében. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. De te, józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkájában, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsed. Ebből a megfontolásból, látva a tanítások sokszínűségét, egy 6 alkalomból álló előadás sorozat meghallgatására hívom meg önöket, Bibliai Istentan címmel, melyet dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor felkérésünkre mutat be. A mai alkalommal a Szentháromság tanát fogja közelebb hozni számunkra. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ezennel hozzáfogunk és folytatni fogjuk. Egy előadás sorozatot tartok a következő általános címmel: Bibliai Istentan. Bibliai Istentan. Az alcíme ennek a mai előadásnak az, hogy a Szent Háromságtan és annak időszerűsége. Ebben az alcímben már ott a nagy kérdés, ha bár nem kérdés formájában fogalmaztam meg az alcímet, de a kedves néző hallgató rám kérdezhet: mitől az időszerűség, miért kell nekünk a Szent Háromságról beszélnünk most ebben a történelmi időben, és itt? Két pontba foglalom az előadásomat, ez az első előadás, és pedig az első pontja az előadásomnak, aztra szeretnék fényt szórni, mint kérdés, választ adni a következő kérdésre: miért kell bibliai istentanról beszélni itt és most? Miért a Szent Háromság tan és annak időszerűsége? Az előadásom második pontjára is meghívlak, maradjatok és hallgassátok meg, nézzétek végig, keressétek meg majd a szövegeket, hogy meggyőződjünk afelől, hogy miért is most és itt mi az időszerűség. A második pontja az előadásomnak a következő, ugyan egy kérdés: mit jelent Szent Háromság vallónak, vagy ellenkezőleg adventista unitáriusnak lenni? Mit jelent Szent Háromság vallónak lenni, illetve adventista unitáriusnak? Hadd fogjunk hozzá. Szükséges az első pont megvilágítása terén beszélnem arról, hogy miért olyan időszerű, miért szükséges, miért kell bibliai istentanról beszélnünk. Történelmi keretet szeretnék leírni ahhoz, hogy a kedves néző hallgató megértse, hogy miért időszerű ez a téma és a sorozatos. 1995-ben történt, Hollandiában voltam, az Utrechtben, a generálkonferencia ülésén. Én magam is részt vettem, tehát ez 1995-ben volt Utrechtben. Az egyik nap azt figyelem meg, hogy a nagy csarnok előtt, ahol a generálkonferencia választói közgyűlését tartották, rengeteg ember van, és valakik egy bizonyos füzetvastagságú kis könyvecskét osztogatnak a generálkonferenciára érkezett delegátusoknak. Belenéztem én is, hadnásuk, hogy miről van szó, és látom, hogy ennek a kis füzet vastagságú könyvecskének a címe, persze angolul volt megírva, én magyarul fogom a címét itt azonosítani, és pedig az volt a címe: le az új vezetőkkel, le az új istenekkel. Miről van szó? Hát az új vezetők azok, akiket megválasztottak 95-ben. Levelük. Miért? Mi a gond? Hát a gond az, hogy új istentant vezettek be állításuk szerint, vagy állítása szerint, aki a könyvet írta, egy bizonyos Fred Alabek nevű adventista illető személy, tagja az adventista egyháznak. Az volt az állítása, hogy igenis, új istentant, a Szent Háromságtant vezették be a vezetők az adventista hit elvek közé. Hát a Szent Háromságtant úgy kezelték, mint egy más istentan, és nem a bibliai istentan. Ettől az időtől helyesbítek, vagy inkább pontosítok, valamikor 1993 és 1994 között indult egy új, nem nevezném mozgalomnak, de egy új megnyilvánulás, jelenség az adventisták között az Egyesült Államokban, és pedig az a jelenség, hogy a bibliai istentan nem Szent Háromságról beszél, hanem egészen másról. A Szent Háromságtan az nem bibliai. Az kívülről származik, nem a Szentírásból. Hát ez az egyik válaszom arra a kérdésre, hogy miért kell nekünk most és itt
bibliai istentanról beszélnünk. Azért, mert elindult ez a mozgalomféleség 1993-94 között, és a mozgató rugói, a következő négy, ennél több vagy kevesebb személy is lehet, de én négyről tudok: Alan Stamp, Bill Stringfellow, Kurt Kühl, Rákel és Fred Alabek, amerikai adventisták. Ők azok, akik elindítják ezt az új jelenséget, amivel ők szeretnék volna felhívni a figyelmet, hogy eltért a generálkonferencia az igaz bibliai hittantól, vallástól, ami az istentant illeti. Aztán terjedni kezdett ez a fajta gondolkodásmód, bekerült Nyugat-Európába, majd Közép-Európába, majd Közép-Európából hozzánk, haza Romániába is. Megkértek az itteni vezető testvérek, hogy beszéljek el azzal a személlyel, aki fölkapta ezt az új istentant, ezt az egészen új tanítást. El is beszéltem, és beszélt közben azt mondtam, hogy nézd, ha te másképp értelmezed az istentant, és nem a Bibliát veszed alapul, vagy ha a Bibliát veszed alapul, és próbálsz mást bizonyítani, mint amit Isten mondott önmagáról a Szentírásban, nagy a veszélyed annak, hogy egy idő után megkérdelezed magát a Biblia ihletettségét. Vigyáznunk kell, amikor mi a Bibliába belemagyarázunk dolgokat, bele, nem a szövegből kiemeljük az Isten által oda helyezett üzenetet. A nagy veszély az, hogy egy idő után Sátán megkísért, hogy megkérdelezzük a Biblia ihletettségét. Tehát elbeszéltem ezzel a személlyel. Végül aztán más személyekkel is elbeszéltem a különböző egyházterületeknek a meghívására. És azt tapasztaltam, hogy azok, akik tagadják a Szent Háromság bibliai tanát, hogy létezik egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek személyében. Ez a három személy egy egységet alkot. Akik tagadják ezt, és azt állítják, hogy csupán egy igaz Isten létezik, és pedig az Atya Isten, az a veszély áll fenn, hogy elrugaszkodnak, eltávolodnak a Szentírás tiszta tanításától, és kiteszik magukat újabb és újabb kísértéseknek. Kaptam egy levelet is, egy e-mailt, egy kedves személytől, egyházunk egyik tagjától, és a következőket írta, idézem a levelében. Egész életemben egy hazugságban hittem, szallós testvér. Egy hazugságban a Szent Háromságtant úgy állítják be itt nálunk is, hogy az egy hazugság, kemény nyelvezet, elismerem, de szó szerint idéztem a levélből a mondatot. Válaszolnom kellett, nem. A Szent Háromságról szóló bibliai tanítás, az bibliai istentan az igaz, mert bibliailag megalapozott. A fentiek indokolják, hogy egy egész előadás sorozatot tartsunk arról, hogy bibliai istentan, és arról ez az alcímünk, a Szent Háromságtan és annak időszerűsége. Ez volt az első pontja az előadásomnak, és megindokoltam azt, hogy miért kell nekünk most a Speranza televízióban, a Reménység televízióban egy újabb előadás tanulmánysorozatot indítanunk. Remélem, hogy a kedves néző meggyőződött, tényleg időszerű most, és itt kell erről most beszélnünk. A második pontja az előadásomnak a következő. Mit jelent? Mit jelent Szent Háromság vallónak lenni? Vagy ellenkezőleg, mit jelent unitáriusnak lenni? Akár adventista unitáriusnak, a két szót idézőjelbe tenném, mert ugyebár ez a két szó adventista, unitárius, majdnem kölcsönösen kizárják egymást. Ezért idézőjelbe kell tennem. Kedves néző és hallgató,
A Szentírás. Itt van a kezemben. Ez lesz az alapja minden előadásomnak. A Szentírás meglepő módon rengeteg meglepetést tartalmaz. Rengeteg érdekes dolgot. A Szentírás izgalmas, nem unalmas könyv. Úgy szeretném, hogy szívetek begerjedjen, és fogjatok hozzá Bibliát kutatni, ne csupán Bibliát olvasni. Tudtátok azt? Bizonyára, hogy igen. Vagy ha nem, akkor most tudomást szereztek arról, hogy a Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten önmagát mutatja be. A Biblia első, legelső könyve, a Mózes első könyveiről beszélek. Az első fejezet, első három verse úgy indít, tehát az egész Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten bemutatja önmagát, és ő beszél saját magáról. Jegyezzük meg, mi nem beszélhetünk mást Istenről, mi, akik Bibliáról beszélünk, prédikálunk, vagy akár másoknak beszélünk a bibliai igazságokról, mi nem beszélhetünk Istenről másként, mint amiként ő beszél saját magáról. Mert ha én mást mondok róla, mint amit ő Isten mond saját magáról, az veszélyes dolog. Kutatnunk kell a Szentírást, nagyon érdekes dolog. Az, hogy a Szentírás legelső könyvének legelső fejezete, és a legelső fejezet első három verse Istent úgy mutatja be, mint három személyből álló egység. Olvasom már is a Mózes első könyve első fejezetének az első, második, harmadik versét. Hallgassátok meg! Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Íme! Ott van a szövegben ez a szó, hogy Isten. Második vers. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vagy sötétség vala a mélység színén, és az Istennek lelke. Ez már a második isteni személy. Isten, Istennek lelke lebeg vala a vizek felett.

az első három versét, de nem csupán az első három versét, Mózes első könyve, első, második, és a következő fejezeteket. János az evangéliumában magyarázza, hallgassátok csak, kezdetben, így kezdődik Mózes első könyve, első fejezete, legelső verse, legelső szava, kezdetben. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Tehát az az ige, amivel Isten teremtett. Harmadik vers, Mózes első könyve. Nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Mert ő Isten igéje. És azt mondja itt János, harmadik vers, János evangéliuma első fejezete, harmadik verse, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát a teremtést Jézus Krisztus által, és a Szentlélek által, az, hogy lebegett a vizek felett, azt jelenti, hogy részt vett a teremtésben Isten szent lelke. A Biblia úgy indít, hogy szent háromságtan. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Mind a hárman jelen vannak a Földünk teremtésénél. Olyan érdekes, olyan csodálatosan érdekes az is, hogy a Szentírás utolsó könyve, a legutolsó könyve, a Jelenések könyve is szent háromsággal fejeződik be. Olvasom már is, hadd csodálkozzunk Isten csodálatos önkijelentésén. Mi nem mondhatunk mást Istenről, mint amit ő mond magáról. Óriási kockázat lelkésznek, teológusnak, vagy bárki másnak, az egyházunk tagjá, bárkinek, aki tagja az egyháznak, vagy a kereszténységnek mást mondani Istenről, mint amit Isten mond magáról. Tehát ide-vissza. A Biblia utolsó könyve is a Szent Háromsággal fejeződik be. A Jelenések könyve 22. fejezete az utolsó könyve a Bibliának, és már is olvasom Isten ígéjét, Jelenések könyve 22. fejezetének a 9. versét. Azt pedig mondanékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédét, az Istent imádd. A 8. vers tisztázza, hogy János, a könyvírója, a Jelenések könyvírója, le akart borulni és imádni akarta az angyalt, egy teremtményt, a 8. vers szerint. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Amikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. A Jelenések könyve tartalmát megmutatta az angyal. Azt mondja az angyal, nehogy tedd, ne imádj engem, én teremtmény vagyok, mint te. Istent imádd. Olvasom a 16. verset. Tehát itt van már az Istenség egyik személye. Istent imádd. 16. vers. Én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Azt mondja Jézus, hogy ő, tehát itt van az Istenség, a Szent Háromság, egy másik tagja, Jézus. És azt mondja, hogy ő rendelkezik angyalokkal. Én Jézus küldtem az én angyalomat, aki előtt János le akart borulni. Jegyezzük meg, azt mondta az angyal, én teremtmény vagyok, nem vagyok Isten. Nincs jogom elfogadni semmilyen imádatot. Az angyalok az Úr Jézus Krisztuséi. Csak Istennek vannak angyalai, Jézus úgy mutatja be magát, mint teljes Isten, amikor azt mondja, én küldtem el az én angyalomat. Istennek angyalai vannak, ezt a Szentírást nagyon gyönyörűen bemutatja. Akarjátok a bibliai bizonyítékot? Már is olvasom. Itt vagyok a Lukács evangéliumában a 12. fejezetben, és a 9. verset olvasom. Aki pedig megtagad engem, mondja az Úr Jézus Krisztus, aki pedig megtagad engem, az emberek előtt megtagadtatik az Isten angyalai előtt. Istennek vannak angyalai, Jézus teljes Isten, a Szent Háromság második személye, és azt mondja a Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, utolsó fejezetében, a 16. versben, hogy Jézus küldte el a saját angyalát. Istennek angyalai vannak, Jézus teljes Isten. És olvasom a 17. verset, Jelenések könyve, 22. fejezetének 17. versét,

és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. Itt a Szentlélek Isten. A Szentírás utolsó könyvének, utolsó fejezetének az utolsó részében megtaláljuk azt az igazságot, hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek fejezi be a Bibliát. És ami a két fejezet közé került, a Mózes első könyve első fejezete a Szent Háromsággal indít. A Jelenések könyve utolsó fejezete, utolsó része a Szent Háromsággal fejeződik be, és ami emek két fejezet között van, az a teljes Szentírás. Isten azt mondja, ez a teljes Szentírás, ez mutat be engem, mert én beszélek magamról, mint teljes Istenről, egy igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. De még van ennél több érdekes dolog a Szentírásban. Tudjátok mi? Érdekel? Remélem igen. Az Új Testamentum első könyve, a Máté evangéliuma. Ugye, hogy gondoltatok azzal és arra, hogy a Máté evangéliuma a Szent Háromsággal indít. Isten úgy mutatja be önmagát, már az evangélium elején, a harmadik fejezetben, hogy az igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Olvasom a Máté evangéliuma harmadik fejezetének a 16. versét. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve a vízből, és íme az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállani. És íme egy égi hang, 17. vers, és íme egy égi hang, ezt mondja vala, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Három személy a két szövegben, az Atya Isten hangját hallják. És azt mondja, ott a vízben, a keresztség vízében, a Jordánban az én fiam van. A Szent Háromság második személye, Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, ő az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm. És Istenség harmadik személye, a Szentlélek Isten látható módon, jelképben, egy galamb formájában alászáll Jézus Krisztusra. Mind a három személy így indít az Új Testamentum. És az Új Testamentum első könyve, Máté. Így indít, már az elején. De milyen csodálatos, hogy Máté evangéliuma a Szent Háromság tanával, Isten így jelenti ki magát, ezzel fejeződik be. Itt van a legutolsó fejezetben, már is olvasom a Máté evangéliuma 28. fejezetét, és itt a 19. versben. A következőképp fogalmaz maga Isten, aki a Szentlélek által ihlette a Szentírást. Elmenvén azért tegyetek tanítványokán minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A Máté evangéliuma Szent Háromsággal kezdődik. A Máté evangéliuma a Szent Háromsággal végződik. Az Új Testamentum a Szent Háromsággal kezdődik, és a Jelenések könyve fejezi be az Új Testamentumot, azzal fejeződik be. Kell ennél több bizonyíték? Igen, szükségünk van. Hát a hét előadásban nagyon sok bibliai bizonyítékot fogok felsorakoztatni, és röviden magyarázni azokat a szövegeket, és meglátjátok, hogy a Szent Háromságtan az a Bibliának az alaptétele. Az alap hit tétele. Mit jelent tehát Szent Háromság vallónak lenni? Ellenkezőleg mit jelent unitáriusnak, adventista unitáriusnak lenni? Adjuk meg a választ erre a kérdésre, ami az előadásom második pontja. Hát mit jelent? Hát vallani a Szent Háromságot jelenti, hogy hiszek a Szentírás kijelentésében. Ezt jelenti. Ugye hallottátok az eddig felsorakoztatott bibliai alapokat, bizonyítékokat. Tehát vallani a Szent Háromságot, kedves hallgató, gondolj magadra, gondolj azokra, akiket ismersz, kedveseidre, egyházott tagjaira,
Vallani a Szent Háromságot azt jelenti, hogy hiszek, mélyen bízok, és elfogadtam a Szent Írást, mint minden tannak az alapját. Azt jelenti Szent Háromság vallónak lenni, hogy a bibliai Istentant fogadtam el, nem más könyvnek, vagy irányzatnak, vagy magyarázatnak a következtetéseit. Bibliai Istentanba hiszek. Mit jelent tehát Szent Háromság vallónak lenni? Azt jelenti, hogy hiszek a Szentírás tanításában, miszerint három külön személy úgy alkot egy istenséget, hogy egyenként mindhárom birtokolja önmagában az isteni természet teljességét. Ismételjem meg ezt a megfogalmazást, amit a Szentírásból emeltünk ki, a szentírási tanításokból. Mit jelent egy olyan kereszténynek lenni, akár hetednapi adventistának, aki Szent Háromságot vall? Azt jelenti, hogy elfogadta a Szentírás teljes ihletettségét, és elfogadta a teljes Szentírást. Mert ebben a teljes Szentírásban, a 66 szentírási könyvben, a kánonban Isten önmagáról beszél, mint Atya, Fiú, Szentlélek Isten, és a három személy egy egységet alkot. Íme a megfogalmazás. Mit jelent Szent Háromságot vallani? Azt jelenti, hogy Biblia Istentanban hiszel. Ami szerint három külön személy úgy alkot egy istenséget, hogy egyenként mindenik személy birtokolja önmagában az isteni természet teljességét. Ezért mondja a Kolossai levélben, az első fejezet 19. versében, második fejezet 9. versében, hogy az Atya Isten akarta, hogy a testet öltött Jézus Krisztusban testileg lakozzon az Isten teljessége, vagy az Istenség teljessége. Igen, mind a három személy lényében a teljes isteni természet jelen van. Ezt jelenti Szent Háromság vallónak lenni, bibliai igazság vallónak. Igen, de a második pontja az előadásomnak arról is beszél, hogy mit jelent unitáriusnak lenni, vagy adventista unitáriusnak. Hát, unitárius az azt jelenti, hogy uni egy. Unitáriusnak lenni azt jelenti, hogy egyetlen egy szeméről állítom azt, hogy teljes Isten, és pedig az Atyáról. A második személy, a Fiú, az Úr Jézus Krisztus, igen, az unitárius elfogadja, hogy az Úr Jézus Krisztus személy, de nem teljes isteni személy. Mert nem lehet, és erről majd később egy előadásban beszélni fogok, mert nem lehet elképzelni, hogy Jézus Krisztus teljes Isten legyen, és legyen neki kezdete. Márpedig az unitárius azt vallja, hogy Jézusnak kezdete van. Időben valamikor a mínusz végtelenben, nem tudjuk mikor, az Atya Isten létrehozta. Megteremtette a nikei hitvallás szerint megszülte, egyesek ugye beleolvassák abba, vagy egyszülött szóba, bibliai szóba azt, hogy az Atya Isten szülte a fiát valamikor. Tehát az unitárius, legyen az adventista, vagy bármilyen unitárius, azt vallja Jézusról, hogy igen, személy, de nem teljes Isten, mert kezdete van. Kezdete volt és van. És természetesen, hogy idézik neked a Példabeszédek 8. fejezetét, ahol azt mondja, hogy én Isten teremtésének vagyok, és a Jelenések könyv 3. fejezete, 14. versét, Isten teremtésének a kezdete, tehát Isten az Atya megteremtette elsőnek a fiát. Hát ilyen szövegeket magyaráznak, és vele magyarázzák a saját elképzelésüket, ami filozófiai istentan, nem bibliai. Ez filozófiai istentan. Ez Szokratesznek, Plátonnak a filozófiája, volt merített az, és pedig az a dolog, hogy hát Isten csak egy lehet, szám szerint is, mert Isten önmagát nem replikálhatja, nem teremthet egy másik Istent. Ez logikus is, de ez egy filozófiai gondolat, és a Bibliál az alapjánál az unitáriusi vallásnak, akár adventista unitáriusi vallás
hanem a görög filozófia. Hát akkor az unitáriusok mit mondanak a Szentlélek Istenről? Hát azt mondják, hogy nem Isten. A Szentlélek nem személy, nem személy, nincs személy volta, és nincs isteni természete, hanem az Atya Istennek egy bizonyos hatalma vagy jelenlétének a jelképe. Erről külön tartok legalább 3 előadást a Szentlélek Istenről, majd amikor eljön az ideje, és kérlek, jelenj meg minden alkalommal, szakíts időt, hallgasd végig ezeket az előadásokat. Kedveseim, a hetednapi adventista egyházban vannak, akik úgy vélik, hogy Isten a szó igaz értelmében teljes Isten csak az Atya. A fiú nem teljes Isten, a Szentlélek nem is Isten, és nem is személy. Az adventista unitáriusok ők. Sajnos, hogy létezik ilyen helyzet, és ez a helyzet indokolja, hogy nekem egy hosszabb előadás sorozatot kell tartanom a bibliai Szentháromságtanról, a bibliai Istentanról. Hallottátok és láttátok is, mert felemeltem a Szentírást, hogy a Biblia az Atyával, a Fiúval, a Szentlélekkel kezdődik. A Biblia az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel fejeződik be. És a Biblia közepén, ott a Máté evangéliumában, a kezdet kezdetén az Atya, Fiú, Szentlélek jelentkezik. És az evangélium, Máté evangélium a végén is az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten jelentkezik. Ragadd meg ezt az igazságot, kedves hallgató! Most pedig megkérlek, imádkozz velem együtt, és amikor én amen mondok, mondj amen te is, az előadásra zárkozz fel a Szentírás mellé, és abban az Istenbe vesd hitedet és bizalmadat, abba, aki önmagát kijelentette, mint Atya, Fiú, Szentlélek Isten, egy teljes Isten. Meghívlak, imádkozzunk együtt. Szerető Atyánk, szerető Jézusunk, szerető Szentlélek Isten, mi úgy örülünk annak, hogy a Szentírásban olyan nyilvánvalóvá tetted az önmagadról alkotott, vagy adott ihletet, képet, hogy te vagy, aki megteremtetted a földünket és minket. A megváltási tervet, amelyről a Szentírás beszél, te magad valósítottad meg, Atya, Fiú, Szentlélek Isten, és te fejezed be a Szentírást, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. És mivel minket a lélek hív a Szentírás által, úgy, ahogy a Jelenések könyvében olvastuk, hogy a lélek hív együtt az egyházzal, a mennyasszonnyal, jövel, jövünk, a tiéd vagyunk, átadjuk az életünket, neked, Atyánk, neked Jézusunk, és neked Szentlélek Isten, hogy az életünket az Úr Jézus Krisztus rejtse el önmaga által az Atya Istenben, úgy, ahogy ezt a Szentlélek megvalósíthatja, mert ő van velünk, Pünkösd óta. Köszönjük szépen, szívből köszönjük szépen, hogy a Szentírásban ilyen könnyen érthető, világos Isten kijelentés létezik. Az Úr nevű Jézus nevében imádkoztunk. Amen.

Turmezei Erzsébet, Kéz a kézben. Verőfényes vasárnap délelőtt. Virágok nyíltak, és gyümölcsök értek. Még fogtam a drága, dolgos kezet, de gyengülő, gyérülő érvelések könyörtelenül tudatták velem. Üt az óra, és el kell eresztenem. Megsimogattam. Átölelt a múlt. Akik búcsúznak, mindig visszanéznek. Megköszöntem a kezembe simult, erőtlen, ráncos anyai kéznek, hogy simogatott és ápolgatott. A fáradtságos, dolgos tegnapot, hogy imára kulcsolt a kezemet, hogy imádságra kulcsolódott értem, az idő irgalmatlan sietett. A másodperceket remegve mértem. Aztán kezét más fogta meg helyettem, s én eleresztettem, eleresztettem. Verőfényes vasárnap délelőtt. Sárgult falevelek szállnak a szélben, s megint fogtam egy búcsúzó kezet, s megint búcsúzó szempárba néztem. Virágokat bontottak még a kertek, de a vándormadarak útra keltek. Ó, simogató, szerény, kicsiny kéz! Milyen fürge volt és fáradhatatlan! Fogtam. Könnyű volt, és mégis nehéz. És én akkor mindenért hálát adtam. Aztán kezét más fogta meg helyettem, s én eleresztettem. Eleresztettem. Hát hűtlenül elhagy kéz kéz után. Segítettek, áldottak, simogattak. Utánuk nyúlnék félszegen, sután. Hát kéz a kézben soha nem maradhat. Csend. Csend. Hiszen egy megmaradt nekem. Azt soha nem kell eleresztenem. Arra békén rábízhatom magam, és az a kéz letörli minden könnyem. Szegény a szív, koldus a szavam, kevés az életem, hogy megköszönjem azt a kereszten értem vérzett, örök irgalmú, hatalmas kezet.

Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A Szent Háromságtan fontosságáról hallhattunk, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek három külön személy mégis egy Istenként mutatkozik meg, akik három személyben, egy egységben léteznek. Fontos elfogadnunk, hogy mindenek felett ez egy titok, ami teljességgel megérteni, kimagyarázni nem lehet, mivel az Isten létezését nem lehet teljességgel megérteni, kimagyarázni, de tanulmányozni, csodálni, azt egy örök életen át lehet, és nem fogjuk befejezni. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva a következő alkalomra, a Biblia Istentan sorozatra, addig is a viszontlátásra.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész...

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, a Jóisten segítségével folytatjuk a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ez alkalommal a hitelt adó szeretetről tanulunk a Szentírásból. Pál apostol azt írja a Korintusiakhoz írott első levele 13. fejezetében, amikor a szeretet dicséretét mutatja be, hogy a szeretet mindent hiszen. A 13. fejezet 7. versében olvashatjuk a szeretetről, hogy ez mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Tehát a szeretet hitelt tud adni, bizalmat tud kelteni másokban. Péter apostol pedig az ő közönséges első levelében, a 2. fejezet 17. versében írja, hogy mindenkit tiszteljetek. A mások iránti szeretet és tisztelet egyik megnyilvánulása a bizalom. Kölcsönös bizalom nélkül a tisztelet hamis, külső forma. James Bishop a Krisztus lelkülete az emberek közötti kapcsolatokban című könyvében megemlíti Canon Goldsmith anglikán misszionárusnak egyik indiai tapasztalatát. Goldsmith Madrasban töltött több évet, mint misszionárus, és nagyon megszerették az indiaiak. Egy alkalommal nagyobb pénzösszeget adott indiai munkatársának bevásárlásra. Az pedig eltűnt pénzestől. A misszionárus bánkodott emiatt. Napokon át kereste indiai szolgáját, de mind hiába. Amikor nagy nehezen rátalált, szeliden hozzá közeledett, és ezt mondta neki: nagyon sajnálom, hogy igen keveset fizettem a munkádért, és más módszerhez kellett folyamodjál. Térj vissza, és jobb fizetésed lesz. Indiai szolgatársa nem tudott szóhoz jutni, ilyen szeretet és bizalom láttán. Visszatért, de mint megváltozott ember, és Goldsmithnek leghűségesebb és megbízhatóbb segítője lett. Igazi barátja és hittestvére maradt. Hogyan jártunk volna el mi hasonló helyzetben? Lehet, hogy lemondtunk volna végleg egy ilyen munkatársról. Lehet, hogy a rendőrséghez folyamodtunk volna. Lehet, hogy az elfogatása és megbüntetése elégtételt jelentett volna számunkra. A többi misszionárusokat is leértesítettük volna, hogy őrizkedjenek egy ilyen embertől és másoktól is a benszülöttek közül. Goldsmith eljárása nagyon ritka az emberek között. Nevezhetnénk ezt emberfeletti eljárásnak is, hiszen földi természetünk nem tud eltekinteni mások sértéseitől, igazságtalanságaitól. Aki megbánt minket, annak bűnhődnie kell, sokszor így gondoljuk. Fizessenek neki úgy, ahogy megérdemli. Essen abba a perembe, melyet másnak ásott. Igaz, hogy a 7. Zsoltár és a példabeszédek könyvének egyik verse, a 26. fejezetnek 27. verse azt mondja, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. De nem a megbosszulásról van ott szó, hanem arról, hogy a gonoszra tér vissza az a rossz, amit másnak szán, akkor, amikor Isten igazságot cselekszik, amikor igazságosan ítél. Általában nehezen adunk újabb esélyt annak, akiben csalódtunk. Visszariaszt az a gondolat, hogy ugyanúgy járunk másodszor is, harmadszor is. Milyen óriási a különbség, ami vonakodó, bizalmatlankodó és megbosszulásra kész önzésünk és Istennek megbocsátó szeretete között. Ezikiel proféta könyvében olvashatjuk: és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért, és nem a ti gonosz utaitok és romlott cselekedeteitek szerint, ó Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Ezikiel proféta könyvéből a 20. fejezet 44. versét idéztem. Vagy a Jeremiás proféta könyvének 14. fejezetében a 7. vers azt mondja: ha bűneink ellenünk tanúskodnak, Cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert te mérdek a mi törvényszegésünk, vétkeztünk ellened. Tehát cselekedjél a te nevedért, szeretettel és igazságban, és kegyelmezzél meg nekünk. Hóseás proféta könyvében pedig a 11. fejezet 9. verse azt mondja, nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember, a szent közötted, és nem haraggal jövök én. Csak a Szentlélek késztetett minket hasonló viszonyulásra azokkal szemben, akik hibáztak ellenünk. Csak a lélek adhat megértést, jó indulatot és együttérzést másokkal szemben. Csak Krisztusnak szeretete mi bennünk adhat újabb esélyt a vétkeseknek. Csak Krisztus tud igazán rehabilitálni valakit. Az emberek között Krisztus volt a legmegbántott. Ellene követték el a legsúlyosabb igazságtalanságot. A legnagyobb jókért, a legnagyobb gonoszsággal fizettek neki. És mindezek ellenére nem vállalt a csalódott ember szerepét, a szkeptikus és porul járt ember szerepét. Úgyhogy tőle megtanulhatjuk, hogy inkább sértsenek meg mások, és szenvedjünk kárt, mint hogy bizalmatlankodó magatartásunkkal megbántsuk azt, aki becsületes és jóindulatú velünk szemben.

Valaki felhozhatná most ellenérvként Jeremiás prófétának egyik szavát, amikor azt mondja, átkozott az, aki emberben bízik. Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetének 5. verse. Azt mondja, átkozott az, aki emberben bízik. Igen ám, de ez az ige üdvösség céljából kifejezett bizalomról szól. Ilyen értelemben csak Istenben bízhat. És nagyon jó lenne, hogy ne emberekhez folyamodjunk kegyelemért, megbocsátásért, feloldozásért, hanem csak Istenhez. A Szentírás azt mondja, hogy Isten is ember között nincs más közben járó Jézus Krisztuson kívül. Hogy csak is hozzá közeledjünk üdvözítő kegyelemért. A zsidókhoz írott levele 4. fejezetében azt írja Pál apostol, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatult az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Visszatérve Jeremiás figyelmeztetéséhez, átkozott az, aki emberben bízik, hadd idézzük a verset egészében. Átkozott az, aki emberben bízik, és testbe helyezik erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. A következő versekben azt hallhatjuk, Izraelnek reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat. Tehát alapvető különbség van az Istenbe vetett bizalom és az embereknek adott hitel között. Az üdvösség tekintetében nem bízhatunk emberekben, önmagunkban sem. De ugyanakkor társadalmi kapcsolatainkban és főleg családi és hitközösségi kapcsolatainkban fontos szerepe van a kölcsönös bizalomnak és megbízhatóságnak. A bizalmatlanság és a gyanú sok rosszat tehet ilyen értelemben. Jézus Krisztus hitelt adott Simon Péternek, a haragvó, sértődékeny és hirtelenkedő halásznak. Hitelt adott Zákeusnak, a ravasz és becstelen vámszedőnek, és bizalomban részesítette Mária Magdolnát, a prostituált nőt, Lázárnak nőtestvérét. Mindenkinek adott rehabilitálási lehetőséget. Sokakban ez igazi és maradandó változást hozott létre. A bizakodó szeretet megmentésünknek eszközévé vált. Csak a nagyon elvetemült ember, aki végleg elutasította Istenek szent lelkét, nem reagálhat a hitelt adó szeretetre. A többiek számára viszont ez a szeretet olyan, mint egy mentőöv. Most gondoljunk komolyabban ennek a tanításnak gyakorlati oldalára. Hogyan viszonyulunk élettársunkhoz, rokonainkhoz, barátainkhoz, hittestvéreinkhez, akkor, amikor csalódást okoznak nekünk? Hogyan járunk el akkor, amikor súlyos hibákat követnek el embertársaink? Lehet, hogy a polgári hatóság elítéli őket, de mi adunk nekik rehabilitálási lehetőséget? Hogyan bánunk a hitehagyottakkal? Elfelejtjük őket? Ha találkozunk velük, van-e jó szavunk hozzájuk? Elmondjuk nekik, hogy még mindig bízunk megtérésükben. Ha baráti kapcsolat fűzött hozzájuk, megtartjuk azt továbbra is. Imádkozunk értük, és éreztetjük velük azt, hogy irántuk való szeretetünk nem feltételekhez kötött. Nekik nem tudálékos fejtegetésekre és ítéletre van szükségük, hanem megértésre, bátorításra, őszinte támogatásra. Hogyan nyilatkozunk akkor, amikor valaki szenved, vagy baleset érte?
a farizeusok módjára, pogány felfogás hatása alatt, mondván, hogy Isten átka van rajtuk, hogy bizonnyal súlyos bűnt követtek el ők, vagy valaki a családjukból, és azért bünteti őket Isten? Oly kevesen tesznek különbséget a bűnnek általános következményei, vagyis a bűn átka és a vétkesség miatti büntetés között. Isten nem ítél minden napon, minden bűn elkövetésekor, hanem rendelt egy napot, amelyen megítéli a világot. Rendelt egy napot, amelyen az ő fia által, mint mondott a Pál apostol az aténieknek, majd megítéli a világot. S ha a jelenben vizsgálati ítélet folyik a mennyei templomban, mint olvasuk a Jelenések könyve 14. fejezetében, vagy Péter apostol első levelében a 4. fejezetben, ennek célja elsősorban az, hogy megszabadítson minket bűneinkből, és felkészítsen Krisztusnak dicsőséges visszajövetelére. A most lezajló ítélet, melyről a Szentírás apokaliptikus könyvei, vagyis Dániel proféta könyve és a Jelenések könyve szólnak, kegyelmi időben történik. Tehát ez az ítélet kegyelmi időben történik. Nagy főpapunknak, Jézus Krisztusnak jelenlétében. Erről az ítéletről elmondhatjuk Ésaiás prófétával együtt. No, jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. A pogányvallásos felfogás minden rosszban Isten ítéletet lát. Így gondolkoztak a farizeusok is hajdan. A vakon születettről kérdezték, Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus pedig ezt válaszolta, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. János evangélium a 9. fejezetéből idéztem a 2. és 3. verset. Jézus válaszából megtudjuk, hogy vétkesség nélkül is szenvedhetünk a bűnnek világában. És azt, hogy Isten a bűnnek általános következményeit fel tudja használni az ő gondviselésében, és üdvösségünkre fordíthatja azokat. Fontos az, hogy benne bízzunk, és akár vétkesen, akár ártatlanul szenvedünk, nála keressünk megoldást. Így tett a zsoltáros is. Amikor az Úr házába ment, feldult lelki állapottal, mert látta, hogy sokszor a gonoszoknak jobb a sorsa, mint a fethetetleneknek, a 37. és a 73. zsoltárokra gondolok most, amikor a zsoltáros megértette, hogy Isten tervében a szenvedés kegyelmi eszköz lehet, és megtudta, hogy az ítéletkor megfordult teljesen az, ami most látszólag a gonoszokat előnyben részesíteni, akkor megcsendesedett az ő lelke, és azt mondta, a jövendő a béke emberéjé, de a bűnösök mind elvesznek. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: A hajdani zsidó írástudókhoz hasonlóan átkot és ítéletet látunk minden szenvedésben. Akkor gondoljuk csak meg, van-e közöttünk valaki, akinek ne lenne bűne? Például büszkeség, irigység, harag, vagy egyebek. És ha mindenikünknek legalább egy bűne van, hogy ne mondjunk többet, akkor mi történne velünk, ha Isten cselekedeteink szerint fizetne? Ha mindig betelne rajtunk az az íge, hogy a bűn zsoldja halál, mint írja Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 6. fejezetében. Ha minden szenvedés valamilyen bűn ítélete lenne, mit mondjuk akkor a kisdedek szenvedéséről? Íme mit mond egy ihletett kijelentés White Helen Jézus élete című könyvéből, és nagyon melegen ajánlom ezt a könyvet kedves hallgatóimnak. Idézek ebből a könyvből. Igaz, hogy minden szenvedés Isten törvényének áthágásából származik, de ezt az igazságot elferdítették. Sátán minden bűnnek és következményének szerzője arra vette rá az embereket, hogy a betegséget és a halált Istentől származónak tekintsék, büntetésnek, melyet ő önkényesen kíró a bűn ellenében. Ezáltal, akit súlyos betegség vagy szerencsétlenség sújtott, annak még azt a terhet is viselnie kellett, hogy nagy bűnösnek tekintették. Így készítették az útat a zsidók, hogy elvessék Jézust. Úgy tekintettek rá, mint aki ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, holott betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és elrejtik előle orcájukat. Ugyanaz a szerző egy másik kötetében azt írja, a betegség, a szenvedés és a halál egy ellenséges hatalom munkái. Sátán a pusztító, Isten a helyreállító. Jézus Krisztus Golgotai áldozata kinyilatkoztatta Istennek szívét. Sátán megvakította az embert, hogy ne lássa Istennek igazi jellemét. De a kereszt fényében megismerjük Istent. Nem mint áldozatot követelő, hanem mint áldozatot hozó Istent. Önmagát adta értünk és helyettünk. Krisztus nem bünteti a bűnöst, hanem együtt szenved vele. És azt írja Jézsajás próféta, minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. Tekintsünk arra, aki velünk együtt szenved, gondolván arra, hogy nem sokára dicsőségének részesei leszünk. Most térjünk vissza, kedves hallgatóim, Jézus Krisztusnak magatartására a vétkesekkel szemben. Megemlítettük Pétert, Mária Magdolnát és Zákeust. Hitelt adott ezeknek, és szerette őket, és ez megmentésüknek eszközévé vált. Jézus kockáztatott, Judással szemben is megbízta őt a tanítványok közös kasszájának kezelésével. Mind

végig szerette őt, akár csak a többi tanítványát. Az úrvacsora alkalmával újabb lehetőséget kínált fel neki a megtérésre. Sajnos, hogy Judásnak pénzszeretete, a bűnhöz való ragaszkodása épp oly kitartó volt, mint az iránta tanúsított szeretet. Ha önmagunkra gondolunk, be kell ismerjük, hogy mindenikünk vétkes Isten előtt. Ha nem is tagadtuk meg Krisztust Judáshoz hasonlóan, de Péterhez hasonlóan igen. És mégis az ő szeretete irántunk nem fogyott el. Még mindig várja a megtérésünket, hitelt ad nekünk, és ez mentésünket szolgálja. A bizalom tehát a szeretetnek fontos része, az elvi szeretetnek, az agápének kifejezése. Erich Fromm írja, hogy a szeretet a hitnek cselekvése, és akinek kevés a hite, annak kevés a szeretete is. A szeretet bizalom által munkálkodik. A bizalom azt mondja embertársainknak, hogy becsüljük őket, és bízunk értékükben és jövőjükben. Krisztusnak evangéliuma felmérhetetlen értéket tulajdonít nekünk. Isten becslése szerint a mi értékünk az ő fiának áldozatával egyenlő. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Péter apostolnak első leveléből idéztem, az első fejezet 18. és 19. versét. Egyetlen bűnösért is ugyanazt az áldozatot hozta volna meg Isten. Sokkal érzékenyebbek kellene legyünk ezzel a nagy áldozattal szemben. Nem csak akkor, amikor saját üdvösségünkről van szó, hanem akkor is, amikor embertársainknak megmentése forog kockán. Nagy felelősséggel jár. Úgy a szeretetünk, mint a gyűlöletünk. Egy orvos tapasztalatát említeném meg. Családos ember volt, két gyermeknek apja, jól ismert és megbecsült orvosként ismerték sokan. Amikor legelőször nyúlt a kábítószerekhez, kíváncsiságból tette. Aztán szokásává vált. Mind nagyobb és nagyobb adagot vett. A szakadék szélén volt, amikor a lelkészéhez fordult. Komoly dorgálás lett a vége. Aztán jöttek a súlyos törvénysértések, és börtönbe került. Felkereste őt egy másik lelkész. Miután elmesélte neki szerencsétlenségét, azt mondta, tiszteletes úr, ha egy romlott ember, vagy más valaki felkeresi magát, és szüksége van magára, ne kezdjen dogmákat hirdetni neki. Hallgassa meg, és szeresse úgy, amilyen az az ember. Lehet, hogy így tehet valamit érte. Az embereknek szükségük van rokon szemvünkre, és megértésünkre. Vétekus visszautasítani azokat, akik bíznak bennünk. Ha kedvesek, előzékenyek és együttérzők lennénk mindenkivel szemben, sokkal többen érdeklődnének az evangélium felől általunk. Krisztus számára minden ember egyedülálló és nagy értékű. Ha Krisztusban vagyunk, hasonlóképpen látjuk fel a barátainkat. Egy tanító kérdést tett fel a gyermekeknek. Miért szeret Isten minket oly nagyon? Néhány pillanatnyi mély hallgatás után egy kislány válaszolt. Azért, mert mindenikünkből csak egyel-egyel rendelkezik Isten. A felnőttek megszokták, hogy mindenható és mindentudó Istenről szóljanak, íme a kicsinyek milyen válaszra képesek, mint a többet tudnának Istenről, mint a felnőttek. Azért szeret Isten annyira minket, mert számára mindenikünkből csak egy létezik. Ez nagyon hasonlít arra teológiai kijelentésre,
hogy Krisztus meghozta volna nagy áldozatot egyetlen bűnösért is. Ilyen az isteni értékelés és értékrend.

Az Ószövetségben olvashatunk a templomi siklusról, mint pénzegységről, de beszélhetünk a szeretet siklusáról, a szeretetnek mértékegységéről, mint a Jézus szíve szerinti egységről. Ó, milyen lenne a mindennapi életmódunk és a másokkal szembeni magatartásunk, ha ismernénk és éreznénk ennek a mértéknek súlyát. Azt, hogy minden ember egyformán értékes Isten előtt, hogy minden ember társunk az üdvösség jelöltje. Önmagunkat is jobban értékelnénk, és nem szolgáltatnánk ki elménket és testünket a bűnnek. Ellenkezőleg megszívlelnénk Pál apostolnak szavait, ahogyan írja a Korintusiakhoz írott első levele 6. fejezetében. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Jézus Krisztus mindent megkockáztatott a mi megmentésünkért. A mi kockázatunk elenyésző, akkor, amikor hitelt adunk embertársainknak. A bizakodó szeretet, a másoknak hitelt adó szeretet segítségükre jön, hogy azokká legyenek, akik szeretnének lenni. Wolfgang Goethe, német költő és filozófus mondotta, ha úgy bánsz az emberekkel, ahogyan megérdemlik, rosszabbakká lesznek, mint amilyenek. De ha úgy kezeled őket, mint amilyenek ki szeretnének lenni, olyanokká lesznek, mint amilyenek ki szeretnéd te, hogy legyenek. A szeretet és bizalom által Krisztus újra alkotja az ő képét mi bennünk. Ezt a módszert ajánlja nekünk is, amikor azt mondja, a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Előbb próbáljuk meg ezt családainkban és egyházunkban. Oly nagy szükség van a hittestvérek között őszinteségre, bizalomra, rehabilitáló szeretetre. Lawrence, az arab, ahogyan nevezték, híressé vált azáltal, hogy az arabok nagyon szerették őt. Amikor megkérdezték, hogyan sikerült annyira megszerettetnie magát, azt válaszolta, hogy minden arabbal úgy bántam, mintha angol lenne. A Jóisten úgy bánik velünk, mintha megérdemelnénk az ő jóságát. Megbocsát nekünk, ha Krisztusban hiszünk, és tőle függünk, és úgy tekint ránk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Ezt nevezi a Szentírás nekünk tulajdonított igazságnak. Pál apostol nagyon komolyan foglalkozott ezzel az Isten igazsággal a Róma beliekhez és a Galácia beliekhez intézett leveleiben. Isten hitelt ad nekünk, és ugyanakkor felajánlja az ő szent lelkének erejét, hogy meg tudjunk változni. Ez bátorságot ad nekünk, és megnyitja szíveinket Isten előtt. Ábrahámnak, Péternek és másoknak tapasztalatában részesít minket. Gondoljunk csak azokra a szavakra, melyeket Isten szólt Ábrahámról. Mennyire biztató szavak lehettek azok Ábrahám számára. Mózes első könyve 18. fejezetében olvassuk ezeket az ígéket. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak utát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. Vagy gondoljunk Simonra, Péterre. Mennyire bátorítók lehettek Jézusnak szavai számára, amikor azt mondta, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Aztán gondoljunk Péternek rehabilitálására, miután háromszor megtagadta Urát.
János Evangélium 21. fejezetében olvashatunk erről a nagy tapasztalatról. Jézus azt mondta Péternek, Símon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Miért kérdezett így Jézus? Mert Péter úgy fogadkozott, hogy ha a többiek megtagadják Jézust, ő semmiképpen sem fogja elhagyni őt, sőt a halálba is kész menni az ő uráért. És most Jézus kérdi tőle, jobban szeretsz-e engem ezeknél? És Péter válaszol, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És akkor jön a megbizatás, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is ugyanazzal a kérdéssel fordult Jézus Péterhez. A válasz és utána az isteni megbizatás ugyanazok voltak. Amikor harmadszor is válaszolnia kellett Péternek ugyanarra a kérdésre, csak annyit mondott. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És akkor Jézus azt mondta Péternek, legeltesd az én juhaimat. Tehát rehabilitálta Pétert az ő társai előtt, és visszahelyezte őt előbbi szolgálatába. Megemlíthetnénk a házasságtörő nőt, akiről János Evangélium 8. fejezetében olvashatunk. Akit megszabadított Jézus az ellenségeitől, mondván neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Vajon az isteni megbocsátás újabb vétkezésre bátorít minket? Nem. Hallottuk, mit mondott Jézus a vétkes asszonynak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Aki értékeli Istennek megbocsátó kegyelmét, aki hozzátér megújulás gondolatával, nem kívánkozik visszajutni előbbi állapotába. Aki szereti és tiszteli Golgotának áldozatos urát, nem szándékszik újra megfeszíteni őt. A Zsoltárus így fejezi ki a megtért szív gondolatát. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. A 130. Zsoltár 4. verse mondja ezt. Te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Kedves keresztény testvéreim, így bánik velünk Isten, azért, hogy szeretni tudjuk őt, hogy bízzunk benne, és kedvetleljünk az ő parancsolataiban. Erre az isteni bánásmódra kétféleképpen lehet reagálni. Vagy mint a tékozló fiú, vagy mint annak idősebb testvére. Atyjuk egyformán szerette őket, és úgy gondolta, hogy a családi összhang nem a büntetés nagyságától függ, hanem a szeretettől és a rehabilitástól. Ennek igazán örvendett a kisebbik fia, aki örökségének eltékozlása után hazatért. De az idősebbik fia, aki látszólag nem tékozolt, aki látszólag engedelmes és szorgalmas volt, nagyon bánkodott öccsének megtérése miatt. Most már nyilvánvalóvá lett szívének gondolata. Az irigység, a harag, a gyűlölet. A vallásoskodás nem helyettesítheti a szeretetet, a megbocsátás és hiteladás készségét. Mennyei atyánk többre mehet a tékozló fiakkal, mint az önző, gyűlölködő, szolgálatba burkolozó, de meg nem tért gyermekeivel. Kedves hallgatóim, kérjük a Jóistent, hogy fogadjon el bennünket, mint tékozló fiakat, akik örvendeni tudunk mások megtérésén, de mindenek előtt járuljunk hozzá mások megtéréséhez. Hogyan? A szeretet parancsának betöltése által. Szeressük embertársainkat, akikért ugyanazt a váltságdíjat fizette Isten, mint értünk. Szeressük fele barátainkat, mert mindenik egyedülálló, mert mennyei atyánk számára mindenikünkből csak egy létezik.
mert minden földi gyermekét úgy szereti, mint az ő egyszülött fiát.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek.

A hitetlenek, uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves barátainkat, testvéreimet. Isten igéjét János apostol első levelénél szeretném felnyitni. János apostol első levelének 5. fejezetéből szeretném az igét olvasni, a 9. verstől a 13. versig. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról, aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Idáig az ige. Közös ige tanulmányozásunk során eljutottunk odáig, hogy amennyiben már megtörtént, hogy víztől és lélektől újjászülettünk, akkor a Biblia szerint mi Isten fiainak neveztetünk. Ez a körülmény különböző előjogok birtokosaivá tesz bennünket. Jézus szerint az ilyen embernek örök élete van. Nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. Pál apostol pedig azt mondja, hogy az ilyen Isten gyermekei örökösei az Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Csodálatosak ezek az ígéretek, ha egy kicsit elcsendesedünk ezek előtt az ígéretek előtt, és úgy mélyebben belegondolunk, hogy mit is ígér az Isten, akkor szinte megdöbbenünk, hogy milyen hatalmas ajándékot készített nekünk az Isten. Ezeknek az isteni ígéreteknek a komolyan vétele sokszor még a hívő embereknek is egyfajta bizonytalanságot okoz. Nem mernek az üdv bizonyosság tudatával élni mindenki előtt, vállalva azt, hogy miszerint ők biztosak abban, hogy Isten gyermekei. Sokszor teszteltem már hívő embereket, úgy rájuk kérdeztem, hogy biztos vagy abban, hogy te most Isten gyermeke vagy? És akkor a legtöbb esetben mindig az volt a vége, hogy szeretnék, de még ez a hiba van, az a hiba van az életemben, és tudom azt, hogy az üdvösséghez ezeket még el kell hagynom. Tehát szinte elbizonytalanodik a legtöbb hívő ember is ezek előtt, az ígéretek előtt. És mivel Isten ismeri ezt a gyengeségünket, ezt a, hadd fogalmazzak így, hogy hibánkat, ismeri a bizonytalankodásunkat, a kétségeinket, ezért megpróbál az igén keresztül újra és újra bizonyítani nekünk, hogy az ő ígéretei biztosak számunkra. A mindennapi életünk is tele van olyan körülménnyel, amikor rákényszerülünk a bizonyításra, különböző dolgok bizonyítására. Vannak olyanok, akik úgy bizonyítanak, hogy újra meg újra elmondják a másiknak, és addig ismételik, hogy a másik már vegye végre észre, hogy az biztos, amit ő mond. Aztán vannak olyanok, akik elkezdenek fogadkozni, különböző dolgokra hivatkozni, hogy szinte még esküt és fogadalmat is képesek tenni annak a bizonyítására, hogy amit ők mondanak, az igaz. Vannak, akik a tekintélyüket vetik latba, mint egy felhasználva azt, hogy hát amit én mondok, az biztos, azt elfogadhatod. És úgy is szoktunk bizonyítani, hogy azokat szólaltatjuk meg, akik hallották vagy látták az eseményeket, ők ugyanis a leghitelesebb tanúi az dolognak. És bizonyos mérlegeléssel, de általában el szoktuk fogadni a mindennapi életben az ilyenfajta bizonyításokat, hiszen a társadalmi életünknek alapvető részét képezi. Mivel nekünk embereknek szükségünk van a bizonyításra, hiszen a bűn világában nagyon sok hazugság van, És a bizonyítás az tulajdonképpen egyfajta védekezés a hazugsággal szemben, ezért az Isten is alkalmazkodik hozzá. És amikor ő akar bizonyítani, akkor ebben a mi emberi helyzetünkhöz, gyengeségünkhöz alkalmazkodik. Isten többszörösen tesz bizonyságot mindig arról, amit nagyon hangsúlyossá szeretne tenni. Ha Isten törvényeit olvassuk a Mózesi könyvben, akkor azt találjuk, hogy Isten az ő népének olyan törvényt is adott, hogy amikor valami nagyon fontos dologról van szó, akkor csak 2 vagy 3 bizonyságra lehet elfogadni. Ha nincs meg ez a 2-3 bizonyságtevő, akkor el kell vetni a dolgot. Nem hiteles, nem megbízható. És az Isten, amikor nekünk, embereknek akar bizonyítani valamit, akkor szintén alkalmazkodik ehhez a törvényéhez, ő is elmondja 2 vagy 3 nekünk. Hadd hivatkozzak a legklasszikusabb példára, még a 10 parancsolat sem egyszer van benne a Bibliába. Mert Isten ezt nagyon fontosnak tartja. És amikor Isten az ő fiáról akar bizonyságot adni, akkor sem elégszik meg azzal, hogy csak 1 bizonyságtételt adjon. Ha olvassuk a Szentírás feljegyzéseit, akkor azt találjuk, hogy Isten a zsidó nép számára 3 bizonyságot adott annak az igazolására, hogy aki ott a Jordán partján keresztelő János által keresztelkedik, az valóban az ő szerelmes fia. Az egyik ilyen bizonyítás volt az, hogy külön egy prófétát támasztott, aki előkészítette a Mesiásnak az útját, és amikor a Mesiás odament a Jordán partjához, akkor Szentlélektől áthatva rámutatott, és azt mondta, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát a nagy népszerű próféta, akihez a tömegek áramlottak akkor ki, ő maga tett bizonyságot a Mesiásról. Aztán, mikor megkeresztelkedett általa, akkor az ég megnyílt, egy fénysugár vette körül Jézust, és ebben a fénysugárban a Szentlélek reászállt. Ez volt a 2. bizonyságtétel. Ez egy rendkívüli csoda volt akkor. És a 3. pedig úgy történt, hogy egyszer csak az égből megszólalt egy hang, egy mennydörgéshez hasonlító hang, és azt mondta, ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten 3-szorosan is bizonyságot tett az ő fia mellett. Miért is mondom el, testvéreim, ezt? Azért, mert az Isten fiáról szóló bizonyságtétel az mi rólunk is szól. Hiszen a Golgotán történt események lehetővé tették azt, hogy Jézussal mi helyet cseréljünk. Ő meghal az én nevem alatt, az én bűnömért, én pedig az ő helyébe léphetek, és az ő neve alatt élhetem tovább az életemet. És most én vagyok az Isten fia. És te, testvérem, akik elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónknak, akik hiszünk ő benne, azért mehetünk át a halálból az életbe, mert Jézusban büntelen életet tulajdonít nekünk az Isten. Az ő neve alatt élhetjük tovább az életünket. Isten fiainak számítatunk Jézusban. Az emberek többsége bolondságnak tartja ezt, ha úgy elmondják nem hívő embereknek, hát én Isten gyermeke vagyok, Isten fia vagyok. Akkor csak intenek egyet, hogy hagyjál engem békén ezzel. Pál apostol maga is így fogalmazza meg, a keresztről való beszéd, a Jézusról való beszéd, az bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, nekünk az Istennek az ereje, az Isten hatalma, csodálatos erő származik abból a tudatból, hogy én az Isten gyermeke vagyok. János apostol azzal vigasztal bennünket, az soha ne zavarjon bennünket, hogy az emberek miként vélekednek, amikor mi azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert az Isten bizonyságtétele nagyobb és erősebb, mint amit az emberek mondanak. Nem arra kell nekünk figyelni, hogy az emberek miképpen vélekednek, hanem az Isten mit mond. És az Isten az igén keresztül mondja el az ő gondolatait és üzenetét. És Isten azt szeretné, hogy mi minden helyzetben biztosak legyünk abban, hogy ő a világ mindenség teremtő Istene fiainak tekint bennünket. Ha Jézust valóban elfogadtad személyes megváltódnak, akkor egy belső lelki békét és biztonságot ad ez a tudat. A Jézusban való hit ugyanis a belső emberünknek a bizonyságtétele. Azt mondja az apostol a felolvasott ige szakaszban, aki hisz az Isten fiában, annak bizonyságtétele van önmagában. Egy belső meggyőződés van bennünk. Egy belső bizonyosság. Pál apostol is ezt erősíti meg, amikor a rómaiakhoz írott levelében azt mondja, hogy nem kaptátok a szolgaság lelkét, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, és ezáltal kiáltjuk az Isten felé, hogy abbá atyám, vagyis hogy édes atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz, mármint a szent lélek, az én lelkemmel együtt. A kettő egyesül ebben a bizonyságtételben. Maga a szent lélek is meg akar győzni arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És azt akarja, hogy ez ne csak egy kívülről jövő meggyőző erő legyen, hanem személyesen én magam is legyek meggyőződve arról, hogy Isten gyermeke vagyok. Ezt a bizonyságtételt nagyon komolyan kell venni, és el kell hinni. Mi emberek ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy talán hadd hozzam azt a példát, amikor egy ember hosszú ideig rabságban van, börtönben van, és amikor kiszabadul végre, akkor még mindig egy darabig a régi beidegződött szokások és reflexek alapján éli tovább az életét. Mint egy majdnem annak a függvényében, hogy ő még mindig rab. És el kell teljen egy bizonyos idő, mire ezek a reflexek elmúlnak az életéből. És így vagyunk, testvéreim, mi is, hogy mi is, amikor már újjászülettünk, amikor már megtört a bűn hatalma felettünk, akkor sokszor még ösztönösen engedünk a kísértésnek. Pedig ellenállhatnánk, elutasíthatnánk. De annyira hozzászoktunk, hogy régen rabszolgái voltunk a bűnnek, hogy már azt hisszük, hogy most is azok vagyunk. Nem. Isten felszabadított. Megtörte a bűn hatalmát bennünk. A szabadulásnak ezt a belső bizonyosságát, amely feloldoz a korábbi megkötözöttségek reflexei alól, csak a Jézussal való személyes élő közösség tudja kialakítani és megerősíteni bennünk. A mi részünk ebben az, hogy törekedjünk együtt élni Jézussal. Ezért is ez a címe ennek az egész sorozatnak, hogy együtt élni Jézussal. Ez a titka mindennek. Jézus az igében maga is megfogalmazza ezt, de az apostolok által is nagyon sokszor íratja le a levelekben és evangéliumban, hogy a Krisztusban maradás mennyire fontos. Jézus is azt mondja, maradjatok én bennem, és én meg ti bennetek, mert másképp semmit nem tudtok jól cselekedni. És az újszövetségi szentírásban szinte refrénszerűen találkozunk a Krisztusban maradás gondolatával. A mi részünk tehát az, hogy törekedjünk együtt élni Jézussal, komolyan vegyük az ő ígéreteit, ezek az ígéretek azonban feltételhez kötöttek, a feltétel viszont csak az, hogy hitáltal fogadjuk el az Isten által felkínált kegyelmet. Látszólag nagyon egyszerűnek tűnik, hitáltal elfogadni, mert az igaz ember hitből él. Nem azért, mintha abban bizonyos érdem rejlene, hanem egyszerűen azért, mert hitáltal tudjuk megragadni az Isten ígéretét. Hitáltal tudunk belekapaszkodni az Isten ígéreteibe. Egy példával szeretném szemléltetni. Az ószövetségi történetek között találjuk Jákob történetét leírva. Jákobnak is nagyon sok ígéretet adott az Isten, aztán utána különböző módon alakultak az ő életei, végül vissza akart menni a szülői házhoz, és amikor visszafelé indult, egyszer csak azt hallotta, hogy az ő bátyja, Ézsau, akit nagyon becsapott, mert csalással elvette tőle az első szülöttségi jogot, na ez a bátyja 400 fegyveres emberrel jön elé. És akkor ő félrevonult, hogy imádkozzon éjjel. És miközben egyedül imádkozik ott a sötétben, egyszer csak hátulról megérinti őt valaki, abban a pillanatban elkezd dulakodni vele, mert azt hiszi, hogy Ézsau seregéből való katona, és birkoznak, küzdenek, de egyik sem bír a másikkal, legalábbis Jákob így élte meg, mire feljön a hajnal, és egyszer csak ez a birkózó másik fél megérinti őt egy helyen, és abban a pillanatban kifordul az ő csípőjének a forgócsontja. És a Biblia azt írja, hogy ettől Jákob egy változáson megy keresztül. Rádöbben arra, hogy ő nem is Ézsau katonájával birkozik, hanem egy mennyei követtel. És azonnal megragadja őt, így írja a Biblia, és azt mondja neki, hogy nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Vagyis nem engedlek el addig, amíg a korábban adott ígéreteket be nem teljesíted rajtam. Vagyis Jákob megértette, hogy az Isten angyalával küzdött. Most hadd kérdezzem, testvéreim, ha valakinek a csípője, forgócsontja kimegy a helyéből, tud-e birkozni tovább? Tud-e olyan erővel belekapaszkodni a másikba, hogy az nem tud elmenni? Nem, biztos, hogy nem. Olyan fájdalmakat él át, hogy fizikailag maga tehetetlenné válik. Akkor Jákob hogy tudta mégis úgy megragadni ezt az angyalt, hogy azt mondta neki, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. No, a Szentírás más helyein találjuk meg a feloldását, hogy Jákob hitáltól kapaszkodott bele. Az Istennek korábban adott ígéreteivel kapaszkodott bele. Hogy Uram, te korábban ezt ígérted nekem. És most itt állok, látszólag úgy, minthogyha minden összeomlana. És azt mondja neki az angyal, hogy győztél. És testvéreim, nekünk is ezt ajánlja fel az Isten. Kapaszkodjunk bele az ígéretekbe. A Szentírásban olyan sok ígéretet ad az Isten. És ez is egy ígéret, hogy én az Isten fia vagyok. Az Isten gyermeke vagyok. Mert Jézus Krisztust elfogadtam személyes megváltómnak. No, ezt az ígéretet ragadjam meg hitáltal. Merjek benne bízni, hogy én most Isten gyermeke vagyok. Emlékeznek rá, hogy mit adtam föl házi feladatnak? János első levelének 3. fejezetében az első 3 verset. Ott mondja ki ugyanis a Szentírás nagyon határozottan, hogy lássátok meg, szeretteim, hogy Isten milyen nagy szeretettel ajándékozott meg bennünket. Azzal ajándékozott meg, hogy mi most Isten gyermekei vagyunk. Nem azt mondja János, hogy majd valamikor leszünk, hogyha már megjobbítottuk az életünket, ha már minden bűnt leraktunk az életünkből, ha már teljesen szent és igaz életet élünk, nem akkor, most. Csupán attól, hogy elfogadom Istennek ajándékát, amit Jézus Krisztusban készített el számunkra. Jézus elfogadása által, Istennek benne való ajándékának elfogadása által, mi Isten gyermekei vagyunk. Sokan azért bizonytalanodnak el, mert összetévesztik és összekeverik, és egy csomagban kezelik az Isten fiúság feltételét és a következményét. A kettőt pedig el kell választani. Más az Isten fiúság feltétele, és más a következménye. A kettőt nem szabad összemosni. Ebből az összekeveredésből következik az, hogy egész hívő életük alatt sokan tele vannak szorongással, félelemmel az üdvösségükre vonatkozóan, mivel újra és újra látnak magukban hibákat, bűnöket, fogyatkozásokat, és úgy gondolják, hogy ők nem tudtak eleget tenni annak a feltételnek, ami által valóban az Isten fiaivá lehetnek. Ellen White írásaiban van egy nagyon szép megfogalmazás, hadd idézzem az ő írását, talán ilyen szépen én nem tudnám megfogalmazni. Egyesek úgy vélekednek, hogy előbb bizonyos próbaidőt kell kiállniuk, amelyben bizonyságát adják annak, hogy teljesen megváltoztak. És csak azután kérhetik az áldásokat. Holott most azonnal igényelhetik azokat. Krisztus kegyelmére és lelkére van szükségük, hogy gyengeségeiken segíthessen, különben nem tudnának ellenállni a bűnnek. Olyan bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amiben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánólag lábaihoz borulhatunk. Jézus szeretetének karjaival

csodálatos gondolat a Bibliában. A szeretet Istenéről ennél tökéletesebb képet nem lehet adni, mint amikor ezt mondja a próféta, hogy Isten gyönyörűséget talál. Nem egyszerűen csak megbocsát, nem egyszerűen csak megszán bennünket, nem egyszerűen csak eltörli a bűnünket, mert mi olyanok vagyunk, hogy vétkezünk újra és újra, hanem ő gyönyörűséget talál abban, ha jót tehet velünk, ha irgalmasságot gyakorolhat felettünk. Mi nem attól leszünk Isten gyermekei, hogy már minden hibánktól és bűnünktől megtisztultunk, hanem csupán attól, hogy elfogadtuk az Isten által felkínált megoldást a megtisztuláshoz. Csupán attól, hogy nagyon komolyan vesszük Isten ígéreteit, hitáltal belekapaszkodunk ezekbe az ígéretekbe, és élünk általa. Mert Istennek evangéliuma, ami a hívő ember üdvösségét biztosítja, az csupán hitáltal igényelhető, és ezért olvashatjuk a Bibliában így, hogy az igaz ember hit által él. Hadd összegezzem ezt a gondolatot. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy nem a megszentelt életünk ad és teremt jogot számunkra az örök életre, hanem a Krisztusban megigazult élet. Ha viszont egy ember valóban hisz Jézusban, mint személyes megváltójában, akkor ennek az embernek bizonyosságát kell, hogy hordozza a saját lelkében. Ezt a belső bizonyosságot nem emberektől kapta, hanem az Istentől. Nem mások beszélték be nekünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hanem az Isten akar meggyőzni erről. Éppen ezért az Isten bizonyságtétele az erősebb minden emberi állításnál. János apostol arra biztat, testvéreim, hogy senkinek se engedd meg, hogy az ellenkezőjéről akarjon meggyőzni, ha te érzed a lelkedben, hogy Isten gyermeke vagy. Ne higgy, és ne hallgass az elbizonytalanító hangokra. Ne emberekre, hanem Istenre kell nekünk hallgatnunk. Isten azt szeretné, hogyha a tőle kapott bizonyosságunkat nem tudná megrendíteni bennünk senki és semmi. János apostol felolvasott igéjében azt találtuk, ez az a bizonyságtétel, hogy ő örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van, Jézusban. No, mindezeknek a hátterén summázza János apostol azt a gondolatát, hogy viszont akié a fiú, azé az élet. Akiben viszont nincs meg a fiú, az Istennek fia, abban az élet sincs meg. Az örök élet tehát annak a függvénye, hogy enyém-e Jézus. De most itt állunk egy nagy kérdés előtt. Vajon ki mondhatja el magáról, hogy övé a fiú? Ki mondhatja azt, hogy Jézus az övé? Mitől és hogyan lesz Jézus az enyém, az én tulajdonom? Egyszerűen azt mondhatjuk rá, testvéreim, hogy attól, hogy hitáltal elfogadtam őt személyes megváltónak. Ilyen egyszerű. Attól lesz Jézus az enyém, hogy hitáltal elfogadtam őt személyes megváltónak. Mert attól a pillanattól kezdve mi helyet cseréltünk. Ő az én helyembe lépett, vállalta a bűneim büntetését, én pedig az ő helyébe léptem, Jézus helyébe, és Isten ettől a pillanattól kezdve úgy tekint rám, mintha az ő fiára nézne, Jézusra. Így lesz az enyém, Jézus. Az ő neve alatt élhetem az életemet. Bár ettől az egyetlen hitben végrehajtott cselekménytől Isten fiaivá lehetünk, Jézus azonban még egy másik formában is szeretné életünk részévé tenni magát. Pál apostol fogalmazza meg ezt a gondolatot a Galácia beliekhez írott levélben, és ott azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis amikor egy lélek aláveti magát Krisztusnak, akkor egy új erő veszi birtokba. Egy új hatalom lép be az ő életébe. Nagyon sok hívő ember mondhatja el tapasztalatból már azt, amit az egyik előadásomban említettem is, ha valakik befogadják Jézust, azoknak hatalmat ad. Olyan dolgokra képesek a hívő emberek,

amit a nem hívők nem tudnak végrehajtani. Olyan dolgok fölött tudnak uralkodni, legyőzni, olyan dolgokban tudnak megváltozni, amit Jézus nélkül nem tudnak megtenni. Amikor tehát egy lélek aláveti magát Krisztus uralmának, akkor egy új erő veszi birtokába. És ez az új erő új szívet teremt benne. Természet feletti munka ez, természet feletti elemet visz be az ember életébe, és teljesen átalakítja. Ez az, amiről a Szentírás beszél, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Kedves testvérem, működik-e benned ez az erő? Érzed-e ennek a mennyei erőnek a működését? Mert ha nem, akkor az annak a jele, hogy még nem vetetted alá magadat teljesen Krisztus uralmának. És akkor ezen a területen kell lépni. Jézus a maga isteni természetével szeretne láthatóvá válni bennünk, rajtunk keresztül. Szeretné azoknak az életét, akik őt elfogadták személyes megváltójuknak, az egész világ elé odaállítani. Jézus a hegyi beszédében mondja el ezt a gondolatát, így fogalmazza meg a tanítványaihoz intézett üzenetét: ti vagytok a világ világossága, és úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek. Vagyis ha valaki tényleg átadta magát Jézusnak, befogadta a szívébe Jézust, és most már ez az új erő működik benne, akkor ez feltétlenül egy megváltozott élettel kell bizonyítson mindenki felé. Ennek az embernek megváltozik a gondolkodása, a viszonyulása, a másik emberrel való kapcsolata, megváltozik a beszéde, a viselkedése, az egész ember megváltozik. De ez nem azonnal történik, hanem egy folyamatnak az eredményeként. Hiszen a bűn világában élő embert Isten igéje egy halálos beteghez hasonlítja. A bűn az betegség, mégpedig halálos betegség. A természet mindennapi életéből tudjuk azt, hogy amikor egy ember halálosan beteg, de mégis elindul benne a gyógyulás folyamata, akkor az nem hirtelen lesz egészséges. Nem egyik pillanatról a másikra. Mint lelkész is sokszor kísértem már figyelemmel emberek felgyógyulását, hogy amikor valaki nagyon súlyos beteg, mennyire örülünk annak, már ki tud ülni az ágy szélére. Fogják két oldalt, hogy el ne essen, de már ott ül az ágy szélén. Már ez egy nagy dolog, hogy ki tudott ülni az ágy szélére. A következő lépés az, hogy már önálló lépéseket tud tenni, egy pár lépést talán a korterembe, 10-15 lépést, aztán megy vissza az ágyhoz, mert le kell feküdni. De már lépegetett. Aztán a következő, hogy önállóan el tud indulni. És így van ez a lelki élet területén is. A lelki gyógyulásunk is egy ilyen lassú folyamatnak az eredménye. A Biblia egyszerűen megszentelődésnek nevezi. Amikor ezen a megszentelődés útján haladunk, egyik lépést tesszük a másik után, és csak fokozatosan haladunk az Isten felé. Fokozatosan válik mind jobban láthatóvá az életünkben és a természetünkben a krisztusi képmás, a krisztusi jellem. A másik nagy kérdés az, hogy amikor a Bibliában azt mondja János, hogy akié a fiú, azé az élet, akkor felvetődik az a kérdés is, hogy vajon milyen életről beszél János apostol? Milyen az az élet, amit Jézus Krisztusban elnyerhetünk? Maga Jézus Krisztus teszi ezt világossá előttünk az evangéliumban található feljegyzések által. Jézus egy alkalommal egy baráti háznál volt, Lázár és a két nővére, Márta és Mária, Jézus barátait képezték, és Lázár meghalt, az ő barátja. És Jézus elment, hogy feltámassza őt, mielőtt azonban megtörtént volna, előtte a háznál Mártával beszélget. És ebben a beszédben Jézus azt mondja ennek a Mártának, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Majd utána még hozzáteszi, ha meg is hal, akkor él.
Hogy lehetséges ez? Miről beszélt Jézus? Jézus itt olyan módon teszi a jövőre vonatkozó kijelentéseit, mintha azok már megtörténtek volna. Isten egyébként gyakran beszél így a Bibliában, mi úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy beteljesedett múltban. Mintha már megtörtént volna, pedig még a jövőben fog megtörténni. Amikor Jézus haláláról jövendől a Szentírás, akkor is így nyilatkoztatja ki, hogy Istennek báránya, aki megöletett a világ megalapítása előtt. Pedig nem öletett meg akkor, hanem amikor Betlehembe megszületett. De Istennél a jövő olyan biztos, mint nálunk embereknél a múlt. Mi arra mondjuk, hogy biztos, ami már megtörtént. Ami még előttünk van, arra nem merjük mondani, hogy biztos. De Isten igen. Mert ő olyan biztosan ismeri a jövőt. És éppen ilyen módon beszél arról az életről, amit az ő gyermekeinek akar adni. Az örök élet. A Biblia arról a halálról, amivel mi szembesülünk nap mint nap, azt mondja a Biblia, hogy ez csak alvás. Csak elaludt, Lázár is az én barátom csak elaludt, és elmegyek, hogy felkeltsem őt. Ugyanis ebből a halálból, amivel nekünk szembe kell most nézni, ebből még mindenki számára van ébredés, van feltámadás. Ezért hasonlítja az Isten igéje csupán alváshoz. És amikor este lefekszünk, hogy elaludjunk, akkor senki nem mondja azt, hogy meghaltunk. Csak lefeküdtünk, elaludtunk, és majd reggel felébredünk. A Biblia ugyanilyen bizonyosan mondja azt, hogy akik ebben az első halálban részesülnek, azok csak elaludtak, mert Istennél olyan biztos, hogy fel fognak ébredni, mint ahogy a nap minden reggel feljön. Ezért mondja Jézus, ha meghalt is, ő él, mert Istenben az ő élete el van rejtve. Ezen az igén keresztül Isten szeretne ma bennünket megkérdezni. És mindenki maga felé tegye fel ezt a kérdést. Te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Mennyire veszed komolyan Isten ígéreteit, amelyeket bizonyságtételként adott a részedre? Engedsz-e Sátán befolyásának, amellyel meg akar rendíteni az Isten fiúság tudatodban, a bizalmadban az Isten ígéreteivel szemben? Biztos vagy-e abban, hogy nem téveszted össze az Isten fiúság feltételét a következményével? Mert az Isten fiúság feltétele csupán csak az, hogy elfogadom Jézus személyes megváltómnak, és attól a pillanattól én Isten gyermeke vagyok. De a következménye majd az lesz, hogy miután Isten gyermekévé lettem, akkor el kell indulnom a megszentelődés útján, a krisztusi életet élni. Ez a következmény. Mind tökéletesebben kell visszatükrözzem a krisztusi jellemet. Ez a következmény, de nem a feltétele. Testvérem, tudsz-e feltétel nélkül hinni abban, hogy te most Isten gyermeke vagy, ha elfogadtad Jézust személyes megváltódnak? Mert Isten mindannyiunkat meg akar ajándékozni ezzel a kegyelemmel. Csak rajtunk múlik, hogy élünk ezzel a kegyelemmel, elfogadjuk ezt a kegyelmet. És amikor a szívünkben igent mondunk rá, természetesen nem a szánkkal, hanem a szívünkkel, akkor attól a pillanattól kezdve én Isten gyermeke vagyok. Néhány verssel korábban az apostol azt mondja, hogy mi megismertük és elhittük Istennek ezt az irántunk megnyilatkozó szeretetét. Ezért ez az ismeret nekünk bizakodást és biztonságot ad. Ezzel az ismerettel már nem félünk a jövőtől, az ítélettől, az Isten előtti megállástól, mert a mi helyettesünk teljesen felszabadít bennünket a kárhozat ítélete alól. Ha Jézus ma itt lenne és megkérdezné személy szerint tőlünk, hiszed-e ezt, akkor mit válaszolnánk? Én szeretném azt sugallni mindannyiunknak, mondjuk azt, hogy igen, én hiszem, hogy én Isten gyermeke vagyok.
János apostol azt mondja, hogy aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Aki megkérdőjelezi az Isten ígéreteit, aki bizonytalankodik az Isten ígéretében, aki kételkedik abban, hogy ő rá is vonatkozik ez vajon, az az Istent kérdőjelezi meg. Az Isten szavával szemben állít kérdőjeleket. Különböző módon fogalmazódik meg ez a hitetlenség, ez a bizonytalankodás sokszor bennünk. Az egyik ember úgy gondolja, hogy ő olyan távol van az Istentől, hogy az ő helyzete már teljesen reménytelen. A másik, a hívő ember pedig azt mondja, hogy az ő élete azért reménytelen, mert van az életébe egy vagy több bűn, amitől eddig még nem tudott megszabadulni. Ezzel újra és újra szembesül. Aztán vannak olyanok, akik a mások véleményére adnak. És hogyha a másik azt mondja, hogy hát te azért nem vagy Isten gyermeke, akkor teljesen elbizonytalanulik ettől. Jézus ma azt mondja, te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Ha nem hiszed el, hogy Isten téged is üdvözíthet, akkor ezzel Isten ígéreteinek a komolyságát kérdőjelezed meg. Hitetlenséggel hazuggá tesszük az Istent. János apostol szinte üzenete pecsétjeként mondja ki a felolvasott ige szakaszban azokat a szavakat, ami által bizonyságot szeretne ébreszteni bennünk. Azt mondja a 13. versben, és hadd zárjam ezzel a mai ige tanulmányunkat. Ti, akik hisztek az Isten fiának nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Most az a kérdés, hogy hiszel-e az Isten fiának nevében? Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus a te személyes megváltód? Ha azt mondod a lelkedben, hogy igen, akkor azt mondja János, akkor örök életed van. És ettől kezdve ne hallgass másra, akit más mond. Neked örök életed van. Ez az Isten fiúság feltétele. Újra szeretném hangsúlyozni, nem a következménye, a feltétele. Csupán Jézust kell elfogadni személyes megváltómnak. Majd amikor Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, és én már Isten gyermeke vagyok, akkor az Istennek van elvárása tőlem. Ez majd egy következő előadásomban fog kidomborodni. De maga az a tény, hogy lehetek az Isten fiává, az csupán hitáltal ragadható meg. Isten ingyen ajándékba adja ezt. Ha hiszitek az Isten fiát, ha hisztek az ő nevében, akkor tudjátok meg, hogy örök életetek van. Adja jó Isten, hogy mindannyiunk szívébe ezek a gondolatok pecsételjék meg a jó Istennel való kapcsolatot. Még szeretném elmondani azt is, hogy a következő előadásnak az lesz majd a címe, a Jézus Krisztusban való élet. Ugyanis a Biblia legcsodálatosabb és a legizgalmasabb kijelentésének tekinthető az a gondolat, hogy mi Jézus Krisztusban élhetünk és vagyunk. Pál apostol azt mondja, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak és újjá lesz minden. A másik helyen meg azt mondja, nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Csodálatos kijelentéseket találunk ezzel összekötve, hogy Jézus Krisztusban lenni. A Bibliának a legizgalmasabb kérdése, de vajon mit jelent és hogyan valósul meg a Jézus Krisztusban való élet? Mikor mondhatja el valaki, hogy én már Jézus Krisztusban élek? Erre a témához is nagyon nagy szeretettel hívok és várok mindenkit. A Jóisten áldjon bennünket!

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha őt.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve, ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság, pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett.
Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői, megbízójuk irányítása mellett, kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk, mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt,
szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat. Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik. És míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jómodor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek csalárd, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.
Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust. De minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a Sátán ellen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak az Isaiah.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztútadásában. Pál apostol így fogalmaz az utána következő időkre nézve. Timoteushoz írt második levél 4. fejezet 3. versében. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. De te, józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkájában, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsed. Ebből a megfontolásból, látva a tanítások sokszínűségét, egy 6 alkalomból álló előadássorozat meghallgatására hívom meg önöket, Bibliai Istentan címmel, melyet dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor felkérésünkre mutat be. A mai alkalommal a Szentháromság tanát fogja közelebb hozni számunkra. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ezennel hozzáfogunk és folytatni fogjuk. Egy előadás sorozatot tartok a következő általános címmel: Bibliai Istentan. Bibliai Istentan. Az alcíme ennek a mai előadásnak az, hogy a Szent Háromságtan és annak időszerűsége. Ebben az alcímben már ott a nagy kérdés, ha bár nem kérdés formájában fogalmaztam meg az alcímet, de a kedves néző hallgató rám kérdezhet: mitől az időszerűség, miért kell nekünk a Szent Háromságról beszélnünk most ebben a történelmi időben, és itt? Két pontba foglalom az előadásomat, ez az első előadás, és pedig az első pontja az előadásomnak, aztra szeretnék fényt szórni, mint kérdés, választ adni a következő kérdésre: miért kell bibliai istentanról beszélni itt és most? Miért a Szent Háromság tan és annak időszerűsége? Az előadásom második pontjára is meghívlak, maradjatok és hallgassátok meg, nézzétek végig, keressétek meg majd a szövegeket, hogy meggyőződjünk afelől, hogy miért is most és itt mi az időszerűség. A második pontja az előadásomnak a következő, ugyan egy kérdés: mit jelent Szent Háromság vallónak, vagy ellenkezőleg adventista unitáriusnak lenni? Mit jelent Szent Háromság vallónak lenni, illetve adventista unitáriusnak? Hadd fogjunk hozzá. Szükséges az első pont megvilágítása terén beszélnem arról, hogy miért olyan időszerű, miért szükséges, miért kell bibliai istentanról beszélnünk. Történelmi keretet szeretnék leírni ahhoz, hogy a kedves néző hallgató megértse, hogy miért időszerű ez a téma és a sorozatos. 1995-ben történt, Hollandiában voltam, az Utrechtben, a generálkonferencia ülésén. Én magam is részt vettem, tehát ez 1995-ben volt Utrechtben. Az egyik nap azt figyelem meg, hogy a nagy csarnok előtt, ahol a generálkonferencia választói közgyűlését tartották, rengeteg ember van, és valakik egy bizonyos füzetvastagságú kis könyvecskét osztogatnak a generálkonferenciára érkezett delegátusoknak. Belenéztem én is, hadnássuk, hogy miről van szó, és látom, hogy egy kis, ennek a kis füzet vastagságú könyvecskének a címe, persze angolul volt megírva, én magyarul fogom a címét itt azonosítani, és pedig az volt a címe: le az új vezetőkkel, le az új istenekkel. Miről van szó? Hát az új vezetők azok, akiket megválasztottak 95-ben. Levelük. Miért? Mi a gond? Hát a gond az, hogy új istentant vezettek be állításuk szerint, vagy állítása szerint, aki a könyvet írta, egy bizonyos Fred Alabek nevű adventista illető személy, tag az adventista egyháznak. Az volt az állítása, hogy igenis, új istentant, a Szent Háromságtant vezették be a vezetők az adventista hit elvek közé. Hát a Szent Háromságtant úgy kezelték, mint egy más istentan, és nem a bibliai istentan. Ettől az időtől helyesbítek, vagy inkább pontosítok, valamikor 1993 és 1994 között indult egy új, nem nevezném mozgalomnak, de egy új megnyilvánulás, jelenség az adventisták között az Egyesült Államokban, és pedig az a jelenség, hogy a bibliai istentan nem Szent Háromságról beszél, hanem egészen másról. A Szent Háromságtan az nem bibliai. Az kívülről származik, nem a Szentírásból. Hát ez az egyik válaszom arra a kérdésre, hogy miért kell nekünk most és itt
bibliai Istent arról beszélnünk. Azért, mert elindult ez a mozgalomféleség 1993-94 között, és a mozgató rugói, a következő négy, ennél több vagy kevesebb személy is lehet, de én négyről tudok: Alan Stamp, Bill Stringfellow, Coarse Kühl Rákel és Fred Alabek, amerikai adventisták. Ők azok, akik elindítják ezt az új jelenséget, amivel ők szerették volna felhívni a figyelmet, hogy eltért a generálkonferencia az igaz bibliai hittantól, vallástól, ami az istentant illeti. Aztán terjedni kezdett ez a fajta gondolkodásmód, bekerült Nyugat-Európába, majd Közép-Európába, majd Közép-Európából hozzánk, haza Romániába is. Megkértek az itteni vezető testvérek, hogy beszéljek el azzal a személlyel, aki fölkapta ezt az új istentant, ezt az egészen új tanítást. El is beszéltem, és beszélt közben azt mondtam, hogy nézd, ha te másképp értelmezed az istentant, és nem a Bibliát veszed alapul, vagy ha a Bibliát veszed alapul, és próbálsz mást bizonyítani, mint amit Isten mondott önmagáról a Szentírásban, nagy a veszélyed annak, hogy egy idő után megkérdelezed magát a Biblia hihetettségét. Vigyáznunk kell, amikor mi a Bibliába belemagyarázunk dolgokat, bele, nem a szövegből kiemeljük az Isten által oda helyezett üzenetet, a nagy veszély az, hogy egy idő után Sátán megkísért, hogy megkérdejelezzük a Biblia ihletettségét. Tehát elbeszéltem ezzel a személlyel. Végül aztán más személyekkel is elbeszéltem a különböző egyházterületeknek a meghívására. És azt tapasztaltam, hogy azok, akik tagadják a Szent Háromság bibliai tanát, hogy létezik egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében. Ez a három személy egy egységet alkot. Akik tagadják ezt, és azt állítják, hogy csupán egy igaz Isten létezik, és pedig az Atya Isten, az a veszély áll fenn, hogy elrugaszkodnak, eltávolodnak a Szentírás tiszta tanításától, és kiteszik magukat újabb és újabb kísértéseknek. Kaptam egy levelet is, egy e-mailt, egy kedves személytől, egyházunk egyik tagjától, és a következőket írta, idézem a levelében. Egész életemben egy hazugságban hittem, szallós testvér. Egy hazugságban a Szent Háromságtant úgy állítják be itt nálunk is, hogy az egy hazugság, kemény nyelvezet, elismerem, de szó szerint idéztem a levélből a mondatot. Válaszolnom kellett, nem. A Szent Háromságról szóló bibliai tanítás, az bibliai istentan az igaz, mert bibliailag megalapozott. A fentiek indokolják, hogy egy egész előadás sorozatot tartsunk arról, hogy bibliai istentan, és arról ez az alcímünk, a Szent Háromságtan és annak időszerűsége. Ez volt az első pontja az előadásomnak, és megindokoltam azt, hogy miért kell nekünk most a Speranza televízióban, a Reménység televízióban egy újabb előadás tanulmánysorozatot indítanunk. Remélem, hogy a kedves néző meggyőződött, tényleg időszerű most, és itt kell erről most beszélnünk. A második pontja az előadásomnak a következő. Mit jelent? Mit jelent Szent Háromság vallónak lenni? Vagy ellenkezőleg, mit jelent unitáriusnak lenni? Akár adventista unitáriusnak, a két szót idézőjelbe tenném, mert ugyebár ez a két szó adventista, unitárius, majdnem kölcsönösen kizárják egymást. Ezért időzőjelbe kell tennem. Kedves néző és hallgató,
A Szentírás itt van a kezemben. Ez lesz az alapja minden előadásomnak. A Szentírás meglepő módon rengeteg meglepetést tartalmaz. Rengeteg érdekes dolgot. A Szentírás izgalmas, nem unalmas könyv. Úgy szeretném, hogy szívetek begerjedjen, és fogjatok hozzá Bibliát kutatni, ne csupán Bibliát olvasni. Tudtátok azt? Bizonyára, hogy igen. Vagy ha nem, akkor most tudomást szereztek arról, hogy a Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten önmagát mutatja be. A Biblia első, legelső könyve, a Mózes első könyveiről beszélek. Az első fejezet, első három verse úgy indít, tehát az egész Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten bemutatja önmagát, és ő beszél saját magáról. Jegyezzük meg, mi nem beszélhetünk mást Istenről, mi, akik Bibliáról beszélünk, prédikálunk, vagy akár másoknak beszélünk a bibliai igazságokról, mi nem beszélhetünk Istenről másként, mint amiként ő beszél saját magáról. Mert ha én mást mondok róla, mint amit ő Isten mond saját magáról, az veszélyes dolog. Kutatnunk kell a Szentírást, nagyon érdekes dolog. Az, hogy a Szentírás legelső könyvének legelső fejezete, és a legelső fejezet első három verse Istent úgy mutatja be, mint három személyből álló egység. Olvasom már is a Mózes első könyve első fejezetének az első, második, harmadik versét. Hallgassátok meg! Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Íme, ott van a szövegben ez a szó, hogy Isten. Második vers. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vagy sötétség vala a mélység színén, és az Istennek lelke. Ez már a második isteni személy. Isten, Istennek lelke lebeg vala a vizek felett. Harmadik vers. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És Isten szólt, az ő szájából ige jött ki a harmadik vers szerint. János, az evangélium írója, magyarázza meg, hogy mit is kell érteni az alatt, hogy Isten megszólalt a teremtéskor Mózes első könyvében, és ami az ő szájából kijött, az az isteni ige volt, vagy az isteni szó. De hát az Isten igéje, ami által Isten teremtett, nem is ami, hanem aki. Honnan tudom? János magyarázza a Mózes első könyve első fejezetének az első három versét, de nem csupán az első három versét, Mózes első könyve első, második és a következő fejezeteket. János az evangéliumában magyarázza, hallgassátok csak. Kezdetben, így kezdődik Mózes első könyve, első fejezet, legelső verse, legelső szava, kezdetben. Kezdetben vala az ige. És az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Tehát az az ige, amivel Isten teremtett. Harmadik vers, Mózes első könyve. Nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Mert ő Isten igéje. És azt mondja itt János, harmadik vers, János evangélium, első fejezete, harmadik verse, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát a teremtést Jézus Krisztus által és a Szentlélek által, az, hogy lebegett a vizek felett, azt jelenti, hogy részt vett a teremtésben Isten szent lelke. A Biblia úgy indít, hogy szent háromságtan. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Mind a hárman jelen vannak a Földünk teremtésénél. Olyan érdekes, olyan csodálatosan érdekes az is, hogy a Szentírás utolsó könyve, a legutolsó könyve, a Jelenések könyve is szent háromsággal fejeződik be. Olvasom már is, hadd csodálkozzunk Isten csodálatos önkijelentésén. Mi nem mondhatunk mást Istenről, mint amit ő mond magáról. Óriási kockázat lelkésznek, teológusnak, vagy bárki másnak, az egyházunk tagjá, bárki
nek, aki tagja az egyháznak, vagy a kereszténységnek mást mondani Istenről, mint amit Isten mond magáról. Tehát ide-vissza. A Biblia utolsó könyve is a Szent Háromsággal fejeződik be. A Jelenések könyve 22. fejezete az utolsó könyve a Bibliának, és már is olvasom Isten igéjét, Jelenések könyve 22. fejezetének a 9. versét. Azt pedig mondanékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédét, az Istent imádd. A 8. vers tisztázza, hogy János, a könyvírója, a Jelenések könyvírója, le akart borulni és imádni akarta az angyalt, egy teremtményt. A 8. vers szerint, és én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Amikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. A Jelenések könyve tartalmát megmutatta az angyal. Azt mondja az angyal, nehogy tedd, ne imádj engem, én teremtmény vagyok, mint te. Istent imádd. Olvasom a 16. verset. Tehát itt van már az Istenség egyik személye. Istent imádd. 16. vers. Én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Azt mondja Jézus, hogy ő, tehát itt van az Istenség, a Szent Háromság, egy másik tagja, Jézus, és azt mondja, hogy ő rendelkezik angyalokkal. Én Jézus küldtem az én angyalomat, aki előtt János le akart borulni. Jegyezzük meg, azt mondta az angyal, én teremtmény vagyok, nem vagyok Isten. Nincs jogom elfogadni semmilyen imádatot. Az angyalok az Úr Jézus Krisztuséi. Csak Istennek vannak angyalai, Jézus úgy mutatja be magát, mint teljes Isten, amikor azt mondja, én küldtem el az én angyalomat. Istennek angyalai vannak, ezt a Szentírás nagyon gyönyörűen bemutatja. Akarjátok a bibliai bizonyítékot? Már is olvasom. Itt vagyok a Lukács evangéliumában a 12. fejezetben, és a 9. verset olvasom. Aki pedig megtagad engem, mondja az Úr Jézus Krisztus, aki pedig megtagad engem, az emberek előtt megtagadtatik az Isten angyalai előtt, Istennek

a Bibliát. És ami a két fejezet közé került, a Mózes első könyve első fejezete a Szent Háromsággal indít. A Jelenések könyve utolsó fejezete, utolsó része a Szent Háromsággal fejeződik be, és ami emek két fejezet között van, az a teljes Szentírás. Isten azt mondja, ez a teljes Szentírás, ez mutat be engem, mert én beszélek magamról, mint teljes Istenről, egy igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. De még van ennél több érdekes dolog a Szentírásban. Tudjátok mi? Érdekel? Remélem igen. Az Új Testamentum első könyve, a Máté evangéliuma. Ugye, hogy gondoltatok azzal és arra, hogy a Máté evangéliuma a Szent Háromsággal indít? Isten úgy mutatja be önmagát, már az evangélium elején, a harmadik fejezetben, hogy az igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Olvasom a Máté evangéliuma harmadik fejezetének a 16. versét. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve a vízből, és íme az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállani. És íme egy égi hang, 17. vers, és íme egy égi hang, ezt mondja vala, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Három személy a két szövegben, az Atya Isten hangját hallják. És azt mondja, ott a vízben, a keresztség vízében, a Jordánban az én fiam van. A Szent Háromság második személye, Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, ő az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm. És Istenség harmadik személye, a Szentlélek Isten látható módon, jelképben, egy galamb formájában alászáll Jézus Krisztusra. Mind a három személy így indít az Új Testamentum. És az Új Testamentum első könyve, Máté. Így indít, már az elején. De milyen csodálatos, hogy Máté evangéliuma a Szent Háromság tanával, Isten így jelenti ki magát, ezzel fejeződik be. Itt van a legutolsó fejezetben, már is olvasom, a Máté evangéliuma 28. fejezetét, és itt a 19. versben. A következőképp fogalmaz maga Isten, aki a Szentlélek által ihlette a Szentírást. El nem én azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A Máté evangéliuma Szent Háromsággal kezdődik. A Máté evangéliuma a Szent Háromsággal végződik. Az Új Testamentum a Szent Háromsággal kezdődik, és a Jelenések könyve fejezi be az Új Testamentumot, azzal fejeződik be. Kell ennél több bizonyíték? Igen, szükségünk van. Hát a hét előadásban nagyon sok bibliai bizonyítékot fogok felsorakoztatni, és röviden magyarázni azokat a szövegeket, és meglátjátok, hogy a Szent Háromságtan az a Bibliának az alaptétele. Az alaphit tétele. Mit jelent tehát Szent Háromság vallónak lenni? Ellenkezőleg mit jelent unitáriusnak, adventista unitáriusnak lenni? Adjuk meg a választ erre a kérdésre, ami az előadásom második pontja. Hát mit jelent? Hát vallani a Szent Háromságot jelenti, hogy hiszek a Szentírás kijelentésében. Ezt jelenti. Ugye hallottátok az eddig felsorakoztatott bibliai alapokat, bizonyítékokat. Tehát vallani a Szent Háromságot, kedves hallgató, gondolj magadra, gondolj azokra, akiket ismersz, kedveseidre, egyházod tagjaira. Vallani a Szent Háromságot azt jelenti, hogy hiszek, mélyen bízok, és elfogadtam a Szent Írást, mint minden tannak az alapját. Azt jelenti Szent Háromság vallónak lenni, hogy a bibliai istentant fogadtam el, nem más

nek, vagy irányzatnak, vagy magyarázatnak a következtetéseit. Bibliai istentanba hiszek. Mit jelent tehát szent háromságvallónak lenni? Azt jelenti, hogy hiszek a Szentírás tanításában, miszerint három külön személy úgy alkot egy istenséget, hogy egyenként mindhárom birtokolja önmagában az isteni természet teljességét. Ismételjem meg ezt a megfogalmazást, amit a Szentírásból emeltünk ki, a szentírási tanításokból. Mit jelent egy olyan kereszténynek lenni, akár hetednapi adventistának, aki szent háromságot vall? Azt jelenti, hogy elfogadta a Szentírás teljes ihletettségét, és elfogadta a teljes Szentírást. Mert ebben a teljes Szentírásban, a 66 szentírási könyvben, a kánonban Isten önmagáról beszél, mint Atya, Fiú, Szentlélek Isten, és a három személy egy egységet alkot. Íme a megfogalmazás. Mit jelent szent háromságot vallani? Azt jelenti, hogy bibliai istentanban hiszel. Ami szerint három külön személy úgy alkot egy istenséget, hogy egyenként mindenik személy birtokolja önmagában az isteni természet teljességét. Ezért mondja a Kolossai levélben, az első fejezet 19. versében, második fejezet 9. versében, hogy az Atyaisten akarta, hogy a testet öltött Jézus Krisztusban testileg lakozzon az Isten teljessége, vagy az Istenség teljessége. Igen, mind a három személy lényében a teljes isteni természet jelen van. Ezt jelenti szent háromságvallónak lenni, bibliai igazságvallónak. Igen, de a második pontja az előadásomnak arról is beszél, hogy mit jelent unitáriusnak lenni, vagy adventista unitáriusnak. Hát, unitárius az azt jelenti, hogy uni, egy. Unitáriusnak lenni azt jelenti, hogy egyetlen egy szeméről állítom azt, hogy teljes Isten, és pedig az Atyáról. A második személy, a Fiú, az Úr Jézus Krisztus, igen, az unitárius elfogadja, hogy az Úr Jézus Krisztus személy, de nem teljes isteni személy. Mert nem lehet, és erről majd később egy előadásban beszélni fogok, mert nem lehet elképzelni, hogy Jézus Krisztus teljes Isten legyen, és legyen neki kezdete. Márpedig az unitárius azt vallja, hogy Jézusnak kezdete van. Időben valamikor a mínusz végtelenben, nem tudjuk mikor, az Atya Isten létrehozta. Megteremtette a nikei hitvallás szerint megszülte, egyesek ugye beleolvassák abba, hogy egyszülött szóba, bibliai szóba azt, hogy az Atya Isten szülte a fiát valamikor. Tehát az unitárius, legyen az adventista, vagy bármilyen unitárius, azt vallja Jézusról, hogy igen, személy, de nem teljes Isten, mert kezdete van. Kezdete volt és van. És természetesen, hogy idézik neked a példabeszédek 8. fejezetét, ahol azt mondja, hogy én Isten teremtésének vagyok, és a jelenések könyv 3. fejezete, 14. versét, Isten teremtésének a kezdete, tehát Isten az Atya megteremtette elsőnek a fiát. Hát ilyen szövegeket magyaráznak, és vele magyarázzák a saját elképzelésüket, ami filozófiai istentan, nem bibliai. Ez filozófiai istentan. Ez Szokratesznek, Plátonnak a filozófiája, volt merített az, és pedig az a dolog, hogy hát Isten csak egy lehet, szám szerint is, mert Isten önmagát nem replikálhatja, nem teremthet egy másik Istent. Ez logikus is, de ez egy filozófiai gondolat, és a Bibliál az alapján áll az unitáriusi vallásnak, akár adventista unitáriusi vallás, hanem a görög filozófia. Hát akkor az unitáriusok mit mondanak a Szentlélek Istenről? Hát azt mondják, hogy nem Isten. A Szentlélek nem személy, nem személy, nincs személy volta, és nincs isteni természete, hanem az Atya Istennek egy
bizonyos hatalma vagy jelenlétének a jelképe. Erről külön tartok legalább három előadást a Szentlélek Istenről, majd amikor eljön az ideje, és kérlek, jelenj meg minden alkalommal, szakíts időt, hallgasd végig ezeket az előadásokat. Kedveseim, a hetednapi adventista egyházban vannak, akik úgy vélik, hogy Isten a szó igaz értelmében teljes Isten, csak az Atya. A fiú nem teljes Isten, a Szentlélek nem is Isten, és nem is személy. Az adventista unitáriusok ők. Sajnos, hogy létezik ilyen helyzet, és ez a helyzet indokolja, hogy nekem egy hosszabb előadás sorozatot kell tartanom a bibliai Szent Háromságtanról, a bibliai Istentanról. Hallottátok és láttátok is, mert felemeltem a Szentírást, hogy a Biblia az Atyával, a Fiúval, a Szentlélekkel kezdődik. A Biblia az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel fejeződik be. És a Biblia közepén, ott a Máté evangéliumában, a kezdet kezdetén az Atya, Fiú, Szentlélek jelentkezik, és az evangélium, Máté evangélium a végén is az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten jelentkezik. Ragadd meg ezt az igazságot, kedves hallgató! Most pedig megkérlek, imádkozz velem együtt, és amikor én amment mondok, mondj amment te is, az előadásra zárkozz fel a Szentírás mellé, és abban az Istenbe vesd hitedet és bizalmadat, abba, aki önmagát kijelentette, mint Atya, Fiú, Szentlélek Isten, egy teljes Isten. Meghívlak, imádkozzunk együtt. Szerető Atyánk, szerető Jézusunk, szerető Szentlélek Isten, mi úgy örülünk annak, hogy a Szentírásban olyan nyilvánvalóvá tetted az önmagadról alkotott, vagy adott ihletet, képet, hogy te vagy, aki megteremtetted a földünket és minket. A megváltási tervet, amelyről a Szentírás beszél, te magad valósítottad meg, Atya, Fiú, Szentlélek Isten, és te fejezed be a Szentírást, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. És mivel minket a lélek hív a Szentírás által, úgy, ahogy a Jelenések könyvében olvastuk, hogy a lélek hív együtt az egyházzal, a mennyasszonnyal, jövel, jövünk, a tiéd vagyunk, átadjuk az életünket, neked, Atyánk, neked Jézusunk, és neked, Szentlélek Isten, hogy az életünket az Úr Jézus Krisztus rejtse el önmaga által az Atya Istenben, úgy, ahogy ezt a Szentlélek megvalósíthatja, mert ő van velünk pünkösd óta. Köszönjük szépen, szívből köszönjük szépen, hogy a Szentírásban ilyen könnyen érthető, világos Isten kijelentés létezik. Az Úr nevű Jézus nevében imádkoztunk. Amen.

Turmezei Erzsébet, kéz a kézben. Verőfényes vasárnap délelőtt. Virágok nyíltak, és gyümölcsök értek. Még fogtam a drága, dolgos kezet, de gyengülő, gyérülő érverések könyörtelenül tudatták velem. Üt az óra, és el kell eresztenem. Megsimogattam. Átölelt a múlt. Akik búcsúznak, mindig visszanéznek. Megköszöntem a kezembe simult, erőtlen, ráncos anyai kéznek, hogy simogatott és ápolgatott. A fáradtságos, dolgos tegnapot. Hogy imára kulcsolt a kezemet, hogy imádságra kulcsolódott értem, az idő irgalmatlan sietett. A másodperceket remegve mértem. Aztán kezét más fogta meg helyettem. És én eleresztettem. Eleresztettem. Verőfényes vasárnap délelőtt. Sárgult falevelek szállnak a szélben, és megint fogtam egy búcsúzó kezet. És megint búcsúzó szempárba néztem. Virágokat bontottak még a kertek, de a vándormadarak útra keltek. Ó, simogató, szerény, kicsiny kéz! Milyen fürge volt és fáradhatatlan! Fogtam. Könnyű volt, és mégis nehéz. És én akkor mindenért hálát adtam. Aztán kezét más fogta meg helyettem, s én eleresztettem. Eleresztettem. Hát hűtlenül elhagy kéz után. Segítettek, áldottak, simogattak. Utánuk nyúlnék félszegen, s után. Hát kéz a kézben soha nem maradhat. Csend. Csend. Hiszen egy megmaradt nekem. Azt soha nem kell eleresztenem. Arra békén rábízhatom magam, és az a kéz letörli minden könnyem. Szegény a szív, koldus a szavam, kevés az életem, hogy megköszönjem azt a kereszten értem vérzett, örökirgalmú, hatalmas kezet.

Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A Szent Háromságtan fontosságáról hallhattunk, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek három külön személy mégis egy Istenként mutatkozik meg, akik három személyben, egy egységben léteznek. Fontos elfogadnunk, hogy mindenek felett ez egy titok, ami teljességgel megérteni, kimagyarázni nem lehet, mivel az Isten létezését nem lehet teljességgel megérteni, kimagyarázni, de tanulmányozni, csodálni, azt egy örök életen át lehet, és nem fogjuk befejezni. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva a következő alkalomra, a Biblia Istentan sorozatra, addig is a viszontlátásra.

0: Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven át alakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.
1: 87. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim! A Jóisten segítségével folytatjuk a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ez alkalommal a hitelt adó szeretetről tanulunk a Szentírásból. Pál apostol azt írja a Korintusiakhoz írott első levele 13. fejezetében, amikor a szeretet dicséretét mutatja be, hogy a szeretet mindent hiszen. A 13. fejezet 7. versében olvashatjuk a szeretetről, hogy ez mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Tehát a szeretet hitelt tud adni, bizalmat tud kelteni másokban. Péter apostol pedig az ő közönséges első levelében, a 2. fejezet 17. versében írja, hogy mindenkit tiszteljetek. A mások iránti szeretet és tisztelet egyik megnyilvánulása a bizalom. Kölcsönös bizalom nélkül a tisztelet hamis, külső forma. James Bishop a Krisztus lelkülete az emberek közötti kapcsolatokban című könyvében megemlíti Canon Goldsmith anglikán misszionárusnak egyik indiai tapasztalatát. Goldsmith Madrasban töltött több évet, mint misszionárus, és nagyon megszerették az indiaiak. Egy alkalommal nagyobb pénzösszeget adott indiai munkatársának bevásárlásra. Az pedig eltűnt pénzestől. A misszionárus bánkodott emiatt. Napokon át keresti indiai szolgáját, de mint hiába. Amikor nagy nehezen rátalált, szeliden hozzá közeledett, és ezt mondta neki: nagyon sajnálom, hogy igen keveset fizettem a munkádért, és más módszerhez kellett folyamodjál. Térj vissza, és jobb fizetésed lesz. Indiai szolgatása nem tudott szóhoz jutni, ilyen szeretet és bizalom láttán. Visszatért, de mint megváltozott ember, és Goldsmithnek leghűségesebb és megbízhatóbb segítője lett. Igazi barátja és hittestvére maradt. Hogyan jártunk volna el mi hasonló helyzetben? Lehet, hogy lemondtunk volna végleg egy ilyen munkatársról. Lehet, hogy a rendőrséghez folyamodtunk volna. Lehet, hogy az elfogadása és megbüntetése elégtételt jelentett volna számunkra. A többi misszionárusokat is leértesítettük volna, hogy őrizkedjenek egy ilyen embertől és másoktól is a benszülöttek közül. Goldsmith eljárása nagyon ritka az emberek között. Nevezhetnénk ezt emberfeletti eljárásnak is, hiszen földi természetünk nem tud eltekinteni mások sértéseitől, igazságtalanságaitól. Aki megbánt minket, annak bűnhődnie kell, sokszor így gondoljuk. Fizessenek neki úgy, ahogy megérdemli. Essen abba a perembe, melyet másnak ásott. Igaz, hogy a 7. Zsoltár és a példabeszédek könyvének egyik verse, a 26. fejezetnek 27. verse azt mondja, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. De nem a megbosszulásról van ott szó, hanem arról, hogy a gonoszra tér vissza az a rossz, amit másnak szán, akkor, amikor Isten igazságot cselekszik, amikor igazságosan ítél. Általában nehezen adunk újabb esélyt annak, akiben csalódtunk. Visszariaszt az a gondolat, hogy ugyanúgy járunk másodszor is, harmadszor is. Milyen óriási a különbség, ami vonakodó, bizalmatlankodó és megbosszulásra kész önzésünk és Istennek megbocsátó szeretete között. Ezikiel próféta könyvében olvashatjuk: és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért, és nem a ti gonosz utaitok és romlott cselekedeteitek szerint, ó Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Ezikiel próféta könyvéből a 20. fejezet 44. versét idéztem. Vagy a Jeremiás próféta könyvének 14. fejezetében a 7. vers azt mondja: ha bűneink ellenünk tanúskodnak, cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert te mérdek a mi törvényszegésünk, vétkeztünk ellened. Tehát cselekedjél a te nevedért, szeretettel és igazságban, és kegyelmezzél meg nekünk. Hóseás próféta könyvében pedig a 11. fejezet 9. verse azt mondja, nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember, a Szent közötted, és nem haraggal jövök én. Csak a Szentlélek késztetett minket hasonló viszonyulásra azokkal szemben, akik hibáztak ellenünk. Csak a lélek adhat megértést, jó indulatot és együttérzést másokkal szemben. Csak Krisztusnak szeretete mi bennünk adhat újabb esélyt a vétkeseknek. Csak Krisztus tud igazán rehabilitálni valakit. Az emberek között Krisztus volt a legmegbántottabb. Ellene követték el a legsúlyosabb igazságtalanságot. A legnagyobb jókért, a legnagyobb gonoszsággal fizettek neki. És mindezek ellenére nem vállalt a csalódott ember szerepét, a szkeptikus és porul járt ember szerepét. Úgyhogy tőle megtanulhatjuk, hogy inkább sértsenek meg mások, és szenvedjünk kárt, mint hogy bizalmatlankodó magatartásunkkal megbántsuk azt, aki becsületes és jóindulatú velünk szemben.

Valaki felhozhatná most ellenérvként Jeremiás prófétának egyik szavát, amikor azt mondja, átkozott az, aki emberben bízik. Jeremiás prófita könyvének 17. fejezetének 5. verse. Azt mondja, átkozott az, aki emberben bízik. Igen ám, de ez az ige üdvösség céljából kifejezett bizalomról szól. Ilyen értelemben csak Istenben bízhat. És nagyon jó lenne, hogy ne emberekhez folyamodjunk kegyelemért, megbocsátásért, feloldozásért, hanem csak Istenhez. A Szentírás azt mondja, hogy Isten és ember között nincs más közben járó Jézus Krisztuson kívül. Hogy csak is hozzá közeledjünk üdvözítő kegyelemért. A zsidókhoz írott levele 4. fejezetében azt írja Pál apostol, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatult az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Visszatérve Jeremiás figyelmeztetéséhez, átkozott az, aki emberben bízik, hadd idézzük a verset egészében. Átkozott az, aki emberben bízik, és testbe helyezik erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. A következő versekben azt hallhatjuk, Izraelnek reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat. Tehát alapvető különbség van az Istenbe vetett bizalom és az embereknek adott hitel között. Az üdvösség tekintetében nem bízhatunk emberekben, önmagunkban sem. De ugyanakkor társadalmi kapcsolatainkban és főleg családi és hitközösségi kapcsolatainkban fontos szerepe van a kölcsönös bizalomnak és megbízhatóságnak. A bizalmatlanság és a gyanú sok rosszat tehet ilyen értelemben. Jézus Krisztus hitelt adott Simon Péternek, a haragvó, sértődékeny és hirtelenkedő halásznak. Hitelt adott Zákeusnak, a ravasz és becstelen vámszedőnek, és bizalomban részesítette Mária Magdolnát, a prostituált nőt, Lázárnak nőtestvérét. Mindenkinek adott rehabilitálási lehetőséget. Sokakban ez igazi és maradandó változást hozott létre. A bizakodó szeretet megmentésünknek eszközévé vált. Csak a nagyon elvetemült ember, aki végleg elutasította Istennek szent lelkét, nem reagálhat a hitelt adó szeretetre. A többiek számára viszont ez a szeretet olyan, mint egy mentőöv. Most gondoljunk komolyabban ennek a tanításnak gyakorlati oldalára. Hogyan viszonyulunk élettársunkhoz, rokonainkhoz, barátainkhoz, hittestvéreinkhez, akkor, amikor csalódást okoznak nekünk? Hogyan járunk el akkor, amikor súlyos hibákat követnek el embertársaink? Lehet, hogy a polgári hatóság elítéli őket, de mi adunk nekik rehabilitálási lehetőséget? Hogyan bánunk a hitehagyottakkal? Elfelejtjük őket? Ha találkozunk velük, van-e jó szavunk hozzájuk? Elmondjuk nekik, hogy még mindig bízunk megtérésükben. Ha baráti kapcsolat fűzött hozzájuk, megtartjuk azt továbbra is. Imádkozunk értük, és éreztetjük velük azt, hogy irántuk való szeretetünk nem feltételekhez kötött. Nekik nem tudálékos fejtegetésekre és ítéletre van szükségük, hanem megértésre, bátorításra, őszinte támogatásra. Hogyan nyilatkozunk akkor, amikor valaki szenved, vagy baleset érte?
a farizeusok módjára, pogány felfogás hatása alatt, mondván, hogy Isten átka van rajtuk, hogy bizonnyal súlyos bűnt követtek el ők, vagy valaki a családjukból, és azért bünteti őket Isten? Oly kevesen tesznek különbséget a bűnnek általános következményei, vagyis a bűn átka és a vétkesség miatti büntetés között. Isten nem ítél minden napon, minden bűn elkövetésekor, hanem rendelt egy napot, amelyen megítéli a világot. Rendelt egy napot, amelyen az ő fia által, mint mondott a Pál apostol az aténieknek, majd megítéli a világot. S ha a jelenben vizsgálati ítélet folyik a mennyei templomban, mint olvasuk a Jelenések könyve 14. fejezetében, vagy Péter apostol első levelében a 4. fejezetben, ennek célja elsősorban az, hogy megszabadítson minket bűneinkből, és felkészítsen Krisztusnak dicsőséges visszajövetelére. A most lezajló ítélet, melyről a Szentírás apokaliptikus könyvei, vagyis Dániel proféta könyve és a Jelenések könyve szólnak, kegyelmi időben történik. Tehát ez az ítélet kegyelmi időben történik. Nagy főpapunknak, Jézus Krisztusnak jelenlétében. Erről az ítéletről elmondhatjuk Ésaiás prófétával együtt. No, jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. A pogányvallásos felfogás minden rosszban Isten ítéletet lát. Így gondolkoztak a farizeusok is hajdan. A vakon születettről kérdezték, Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus pedig ezt válaszolta, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. János evangélium a 9. fejezetéből idéztem a 2. és 3. verset. Jézus válaszából megtudjuk, hogy vétkesség nélkül is szenvedhetünk a bűnnek világában. És azt, hogy Isten a bűnnek általános következményeit fel tudja használni az ő gondviselésében, és üdvösségünkre fordíthatja azokat. Fontos az, hogy benne bízzunk, és akár vétkesen, akár ártatlanul szenvedünk, nála keressünk megoldást. Így tett a zsoltáros is. Amikor az Úr házába ment, feldult lelki állapottal, mert látta, hogy sokszor a gonoszoknak jobb a sorsa, mint a fethetetleneknek, a 37. és a 73. zsoltárokra gondolok most, amikor a zsoltáros megértette, hogy Isten tervében a szenvedés kegyelmi eszköz lehet, és megtudta, hogy az ítéletkor megfordult teljesen az, ami most látszólag a gonoszokat előnybe részesíteni, akkor megcsendesedett az ő lelke, és azt mondta, a jövendő a béke emberéjé, de a bűnösök mind elvesznek. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: A hajdani zsidóírás tudókhoz hasonlóan átkot és ítéletet látunk minden szenvedésben. Akkor gondoljuk csak meg, van-e közöttünk valaki, akinek ne lenne bűne? Például a büszkeség, irigység, harag, vagy egyebek. És ha mindenikünknek legalább egy bűne van, hogy ne mondjunk többet, akkor mi történne velünk, ha Isten cselekedeteink szerint fizetne? Ha mindig betelne rajtunk az az íge, hogy a bűn zsoldja halál, mint írja Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 6. fejezetében. Ha minden szenvedés valamilyen bűn ítélete lenne, mit mondjuk akkor a kisdedek szenvedéséről? Íme mit mond egy ihletett kijelentés White Helen Jézus élete című könyvéből, és nagyon melegen ajánlom ezt a könyvet kedves hallgatóimnak. Idézek ebből a könyvből. Igaz, hogy minden szenvedés Isten törvényének áthágásából származik, de ezt az igazságot elferdítették. Sátán minden bűnnek és következményének szerzője arra vette rá az embereket, hogy a betegséget és a halált Istentől származónak tekintsék, büntetésnek, melyet ő önkényesen kíró a bűn ellenében. Ezáltal, akit súlyos betegség vagy szerencsétlenség sújtott, annak még azt a terhet is viselnie kellett, hogy nagy bűnösnek tekintették. Így készítették az útat a zsidók, hogy elvessék Jézust. Úgy tekintettek rá, mint aki ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, holott betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és elrejtik előle orcájukat. Ugyanaz a szerző egy másik kötetében azt írja, a betegség, a szenvedés és a halál egy ellenséges hatalom munkái. Sátán a pusztító, Isten a helyreállító. Jézus Krisztus Golgotai áldozata kinyilatkoztatta Istennek szívét. Sátán megvakította az embert, hogy ne lássa Istennek igazi jellemét. De a kereszt fényében megismerjük Istent. Nem mint áldozatot követelő, hanem mint áldozatot hozó Istent. Önmagát adta értünk és helyettünk. Krisztus nem bünteti a bűnöst, hanem együtt szenved vele. És azt írja, és olyan próféta, minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. Tekintsünk arra, aki velünk együtt szenved, gondolván arra, hogy nem sokára dicsőségének részesei leszünk. Most térjünk vissza, kedves hallgatóim, Jézus Krisztusnak magatartására a vétkesekkel szemben. Megemlítettük Pétert, Mária Magdolnát és Zákeust. Hitelt adott ezeknek, és szerette őket, és ez megmentésüknek eszközévé vált. Jézus kockáztatott, Judással szemben is megbízta őt a tanítványok közös kasszájának kezelésével. Mindvégig szerette őt, akárcsak a többi tanítványát. Az úrvacsora alkalmával újabb lehetőséget kínált fel neki a megtérésre.

Mi szeretetnek, az agápének kifejezése. Erich Fromm írja, hogy a szeretet a hitnek cselekvése, és akinek kevés a hite, annak kevés a szeretete is. A szeretet bizalom által munkálkodik. A bizalom azt mondja embertársainknak, hogy becsüljük őket, és bízunk értékükben és jövőjükben. Krisztusnak evangéliuma felmérhetetlen értéket tulajdonít nekünk. Isten becslése szerint a mi értékünk az ő fiának áldozatával egyenlő. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Péter apostolnak első leveléből idéztem, az első fejezet 18. és 19. versét. Egyetlen bűnösért is ugyanazt az áldozatot hozta volna meg Isten. Sokkal érzékenyebbek kellene legyünk ezzel a nagy áldozattal szemben. Nem csak akkor, amikor saját üdvösségünkről van szó, hanem akkor is, amikor embertársainknak megmentése forog kockán. Nagy felelősséggel jár. Úgy a szeretetünk, mint a gyűlöletünk. Egy orvos tapasztalatát említeném meg. Családos ember volt, két gyermeknek apja, jól ismert és megbecsült orvosként ismerték sokan. Amikor legelőször nyúlt a kábítószerekhez, kíváncsiságból tette. Aztán szokásává vált. Mind nagyobb és nagyobb adagot vett. A szakadék szélén volt, amikor a lelkészéhez fordult. Komoly dorgálás lett a vége. Aztán jöttek a súlyos törvénysértések, és börtönbe került. Felkereste őt egy másik lelkész. Miután elmesélte neki szerencsétlenségét, azt mondta, tiszteletes úr, ha egy romlott ember, vagy más valaki felkeresi magát, és szüksége van magára, ne kezdjen dogmákat hirdetni neki. Hallgassa meg, és szeresse úgy, amilyen az az ember. Lehet, hogy így tehet valamit érte. Az embereknek szükségük van rokon szemvünkre, és megértésünkre. Vétekus visszautasítani azokat, akik bíznak bennünk. Ha kedvesek, előzékenyek és együttérzők lennénk mindenkivel szemben, sokkal többen érdeklődnének az evangélium felől általunk. Krisztus számára minden ember egyedülálló és nagy értékű. Ha Krisztusban vagyunk, hasonlóképpen látjuk fel a barátainkat. Egy tanító kérdést tett fel a gyermekeknek. Miért szeret Isten minket oly nagyon? Néhány pillanatnyi mély hallgatás után egy kislány válaszolt. Azért, mert mindenikünkből csak egyel-egyel rendelkezik Isten. A felnőttek megszokták, hogy mindenható és mindentudó Istenről szóljanak, íme a kicsinyek milyen válaszra képesek, mint a többet tudnának Istenről, mint a felnőttek. Azért szeret Isten annyira minket, mert számára mindenikünkből csak egy létezik. Ez nagyon hasonlít arra teológiai kijelentésre, hogy Krisztus meghozta volna nagy áldozatot egyetlen bűnösért is. Ilyen az isteni értékelés és értékrend.

Az Ószövetségben olvashatunk a templomi siklusról, mint pénzegységről, de beszélhetünk a szeretet siklusáról, a szeretetnek mértékegységéről, mint a Jézus szíve szerinti egységről. Ó, milyen lenne a mindennapi életmódunk és a másokkal szembeni magatartásunk, ha ismernénk és éreznénk ennek a mértéknek súlyát. Azt, hogy minden ember egyformán értékes Isten előtt, hogy minden ember társunk az üdvösség jelöltje. Önmagunkat is jobban értékelnénk, és nem szolgáltatnánk ki elménket és testünket a bűnnek. Ellenkezőleg megszívlelnénk Pál apostolnak szavait, ahogyan írja a Korintusiakhoz írott első levele 6. fejezetében. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Jézus Krisztus mindent megkockáztatott a mi megmentésünkért. A mi kockázatunk elenyésző, akkor, amikor hitelt adunk embertársainknak. A bizakodó szeretet, a másoknak hitelt adó szeretet segítségükre jön, hogy azokká legyenek, akik szeretnének lenni. Wolfgang Goethe, német költő és filozófus mondotta, ha úgy bánsz az emberekkel, ahogyan megérdemlik, rosszabbakká lesznek, mint amilyenek. De ha úgy kezeled őket, mint amilyenek ki szeretnének lenni, olyanokká lesznek, mint amilyenek ki szeretnéd te, hogy legyenek. A szeretet és bizalom által Krisztus újraalkotja az ő képét mi bennünk. Ezt a módszert ajánlja nekünk is, amikor azt mondja, a szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Előbb próbáljuk meg ezt családainkban és egyházunkban. Oly nagy szükség van a hittestvérek között őszinteségre, bizalomra, rehabilitáló szeretetre. Lawrence, az arab, ahogyan nevezték, híressé vált azáltal, hogy az arabok nagyon szerették őt. Amikor megkérdezték, hogyan sikerült annyira megszerettetnie magát, azt válaszolta, hogy minden arabbal úgy bántam, mintha angol lenne. A Jóisten úgy bánik velünk, mintha megérdemelnénk az ő jóságát. Megbocsát nekünk, ha Krisztusban hiszünk, és tőle függünk, és úgy tekint ránk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Ezt nevezi a Szentírás nekünk tulajdonított igazságnak. Pál apostol nagyon komolyan foglalkozott ezzel az Isten igazsággal a Róma beliekhez és a Galácia beliekhez intézett leveleiben. Isten hitelt ad nekünk, és ugyanakkor felajánlja az ő szent lelkének erejét, hogy meg tudjunk változni. Ez bátorságot ad nekünk, és megnyitja szíveinket Isten előtt. Ábrahámnak, Péternek és másoknak tapasztalatában részesít minket. Gondoljunk csak azokra a szavakra, melyeket Isten szólt Ábrahámról. Mennyire biztató szavak lehettek azok Ábrahám számára. Mózes első könyve 18. fejezetében olvassuk ezeket az ígéket. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak utát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. Vagy gondoljunk Simonra, Péterre. Mennyire bátorítók lehettek Jézusnak szavai számára, amikor azt mondta, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Aztán gondoljunk Péternek rehabilitálására, miután háromszor megtagadta Urát.
János Evangélium 21. fejezetében olvashatunk erről a nagy tapasztalatról. Jézus azt mondta Péternek, Símon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Miért kérdezett így Jézus? Mert Péter úgy fogadkozott, hogy ha a többiek megtagadják Jézust, ő semmiképpen sem fogja elhagyni őt, sőt a halálba is kész menni az ő uráért. És most Jézus kérdi tőle, jobban szeretsz engem ezeknél? És Péter válaszol, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És akkor jön a megbizatás, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is ugyanazzal a kérdéssel fordult Jézus Péterhez. A válasz és utána az isteni megbizatás ugyanazok voltak. Amikor harmadszor is válaszolnia kellett Péternek ugyanarra a kérdésre, csak annyit mondott. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És akkor Jézus azt mondta Péternek, legeltesd az én juhaimat. Tehát rehabilitálta Pétert az ő társai előtt, és visszahelyezte őt előbbi szolgálatába. Megemlíthetnénk a házasságtörő nőt, akiről János Evangélium 8. fejezetében olvashatunk. Akit megszabadított Jézus az ellenségeitől, mondván neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Vajon az isteni megbocsátás újabb vétkezésre bátorít minket? Nem. Hallottuk, mit mondott Jézus a vétkes asszonynak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Aki értékeli Istennek megbocsátó kegyelmét, aki hozzátér megújulás gondolatával, nem kívánkozik visszajutni előbbi állapotába. Aki szereti és tiszteli Golgotának áldozatos urát, nem szándékszik újra megfeszíteni őt. A zsoltárus így fejezi ki a megtért szív gondolatát. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. A 130. zsoltár 4. verse mondja ezt. Te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Kedves keresztény testvéreim, így bánik velünk Isten, azért, hogy szeretni tudjuk őt, hogy bízzunk benne, és kedvetleljünk az ő parancsolataiban. Erre az isteni bánásmódra kétféleképpen lehet reagálni, vagy mint a tékozló fiú, vagy mint annak idősebb testvére. Atyjuk egyformán szerette őket, és úgy gondolta, hogy a családi összhang nem a büntetés nagyságától függ, hanem a szeretettől és a rehabilitástól. Ennek igazán örvendett a kisebbik fia, aki örökségének eltékozlása után hazatért. De az idősebbik fia, aki látszólag nem tékozolt, aki látszólag engedelmes és szorgalmas volt, nagyon bánkodott öccsének megtérése miatt. Most már nyilvánvalóvá lett szívének gondolata. Az irigység, a harag, a gyűlölet. A vallásuskodás nem helyettesítheti a szeretetet, a megbocsátás és hiteladás készségét. Mennyei atyánk többre mehet a tékozló fiakkal, mint az önző, gyűlölködő, szolgálatba burkolozó, de meg nem tért gyermekeivel. Kedves hallgatóim, kérjük a Jóistent, hogy fogadjon el bennünket, mint tékozló fiakat, akik örvendeni tudunk mások megtérésén, de mindenek előtt járuljunk hozzá mások megtéréséhez. Hogyan? A szeretet parancsának betöltése által. Szeressük embertársainkat, akikért ugyanazt a váltságdíjat fizette Isten, mint értünk. Szeressük fele barátainkat, mert mindenik egyedülálló, mert mennyei atyánk számára mindenikünkből csak egy létezik.
mert minden földi gyermekét úgy szereti, mint az ő egyszülött fiát.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves barátainkat, testvéreimet. Isten igéjét János apostol első levelénél szeretném felnyitni. János apostol első levelének 5. fejezetéből szeretném az igét olvasni, a 9. verstől a 13. versig. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról, aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Idáig az ige. Közös ige tanulmányozásunk során eljutottunk odáig, hogy amennyiben már megtörtént, hogy víztől és lélektől újjászülettünk, akkor a Biblia szerint mi Isten fiainak neveztetünk. Ez a körülmény különböző előjogok birtokosaivá tesz bennünket. Jézus szerint az ilyen embernek örök élete van. Nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. Pál apostol pedig azt mondja, hogy az ilyen Isten gyermekei örökösei az Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Csodálatosak ezek az ígéretek, ha egy kicsit elcsendesedünk ezek előtt az ígéretek előtt, és úgy mélyebben belegondolunk, hogy mit is ígér az Isten, akkor szinte megdöbbenünk, hogy milyen hatalmas ajándékot készített nekünk az Isten. Ezeknek az isteni ígéreteknek a komolyan vétele sokszor még a hívő embereknek is egyfajta bizonytalanságot okoz. Nem mernek az üdv bizonyosság tudatával élni mindenki előtt, vállalva azt, hogy miszerint ők biztosak abban, hogy Isten gyermekei. Sokszor teszteltem már hívő embereket, úgy rájuk kérdeztem, hogy biztos vagy abban, hogy te most Isten gyermeke vagy? És akkor a legtöbb esetben mindig az volt a vége, hogy szeretnék, de még ez a hiba van, az a hiba van az életembe, és tudom azt, hogy az üdvösséghez ezeket még el kell hagynom. Tehát szinte elbizonytalanodik a legtöbb hívő ember is ezek előtt, az ígéretek előtt. És mivel Isten ismeri ezt a gyengeségünket, ezt a, hadd fogalmazzak így, hogy hibánkat, ismeri a bizonytalankodásunkat, a kétségeinket, ezért megpróbál az igén keresztül újra és újra bizonyítani nekünk, hogy az ő ígéretei biztosak számunkra. A mindennapi életünk is tele van olyan körülménnyel, amikor rákényszerülünk a bizonyításra, különböző dolgok bizonyítására. Vannak olyanok, akik úgy bizonyítanak, hogy újra meg újra elmondják a másiknak, és addig ismételik, hogy a másik már vegye végre észre, hogy az biztos, amit ő mond. Aztán vannak olyanok, akik elkezdenek fogadkozni, különböző dolgokra hivatkozni, hogy szinte még esküt és fogadalmat is képesek tenni annak a bizonyítására, hogy amit ők mondanak, az igaz. Vannak, akik a tekintélyüket vetik latba, mint egy felhasználva azt, hogy hát amit én mondok, az biztos, azt elfogadhatod. És úgy is szoktunk bizonyítani, hogy azokat szólaltatjuk meg, akik hallották vagy látták az eseményeket, ők ugyanis a leghitelesebb tanúi az dolognak. És bizonyos mérlegeléssel, de általában el szoktuk fogadni a mindennapi életben az ilyenfajta bizonyításokat, hiszen a társadalmi életünknek alapvető részét képezi. Mivel nekünk embereknek szükségünk van a bizonyításra, hiszen a bűn világában nagyon sok hazugság van, és a bizonyítás az tulajdonképpen egyfajta védekezés a hazugsággal szemben, ezért az Isten is alkalmazkodik hozzá. És amikor ő akar bizonyítani, akkor ebben a mi emberi helyzetünkhöz, gyengeségünkhöz alkalmazkodik. Isten többszörösen tesz bizonyságot mindig arról, amit nagyon hangsúlyossá szeretne tenni. Ha Isten törvényeit olvassuk a Mózesi könyvben, akkor azt találjuk, hogy Isten az ő népének olyan törvényt is adott, hogy amikor valami nagyon fontos dologról van szó, akkor csak kettő vagy három bizonyságra lehet elfogadni. Ha nincs meg ez a két-három bizonyságtevő, akkor el kell vetni a dolgot. Nem hiteles, nem megbízható. És az Isten, amikor nekünk, embereknek akar bizonyítani valamit, akkor szintén alkalmazkodik ehhez a törvényéhez, ő is elmondja kétszer vagy háromszor nekünk. Hadd hivatkozzak a legklasszikusabb példára, még a 10 parancsolat sem egyszer van benne a Bibliába. Mert Isten ezt nagyon fontosnak tartja. És amikor Isten az ő fiáról akar bizonyságot adni, akkor sem elégszik meg azzal, hogy csak egy bizonyságtételt adjon. Ha olvassuk a Szentírás feljegyzéseit, akkor azt találjuk, hogy Isten a zsidó nép számára három bizonyságot adott, annak az igazolására, hogy aki ott a Jordán partján keresztelő János által keresztelkedik, az valóban az ő szerelmes fia. Az egyik ilyen bizonyítás volt az, hogy külön egy prófétát támasztott, aki előkészítette a Mesiásnak az útját, és amikor a Mesiás odament a Jordán partjához, akkor Szentlélektől áthatva rámutatott, és azt mondta, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát a nagy népszerű próféta, akihez a tömegek áramlottak akkor ki, ő maga tett bizonyságot a Mesiásról. Aztán, mikor megkeresztelkedett általa, akkor az ég megnyílt, egy fénysugár vette körül Jézust, és ebben a fénysugárban a Szentlélek reászállt. Ez volt a második bizonyságtétel. Ez egy rendkívüli csoda volt akkor. És a harmadik pedig úgy történt, hogy egyszer csak az égből megszólalt egy hang, egy mennydörgéshez hasonlító hang, és azt mondta, ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten háromszorosan is bizonyságot tett az ő fia mellett. Miért is mondom el, testvéreim, ezt? Azért, mert az Isten fiáról szóló bizonyságtétel az mi rólunk is szól. Hiszen a Golgotán történt események lehetővé tették azt, hogy Jézussal mi helyet cseréljünk. Ő meghal az én nevem alatt, az én bűnömért, én pedig az ő helyébe léphetek, és az ő neve alatt élhetem tovább az életemet. És most én vagyok az Isten fia. És te, testvérem, akik elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónknak, akik hiszünk ő benne, azért mehetünk át a halálból az életbe, mert Jézusban büntelen életet tulajdonít nekünk az Isten. Az ő neve alatt élhetjük tovább az életünket. Isten fiainak számítatunk Jézusban. Az emberek többsége bolondságnak tartja ezt, ha úgy elmondják nem hívő embereknek, hát én Isten gyermeke vagyok, Isten fia vagyok. Akkor csak intenek egyet, hogy hagyjál engem békén ezzel. Pál apostol maga is így fogalmazza meg, a keresztről való beszéd, a Jézusról való beszéd, az bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, nekünk az Istennek az ereje, az Isten hatalma, csodálatos erő származik abból a tudatból, hogy én az Isten gyermeke vagyok. János apostol azzal vigasztal bennünket, az soha ne zavarjon bennünket, hogy az emberek miként vélekednek, amikor mi azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert az Isten bizonyságtétele nagyobb és erősebb, mint amit az emberek mondanak. Nem arra kell nekünk figyelni, hogy az emberek miképpen vélekednek, hanem az Isten mit mond. És az Isten az igén keresztül mondja el az ő gondolatait és üzenetét. És Isten azt szeretné, hogy mi minden helyzetben biztosak legyünk abban, hogy ő a világ mindenség teremtő Istene fiainak tekint bennünket. Ha Jézust valóban elfogadtad személyes megváltódnak, akkor egy belső lelki békét és biztonságot ad ez a tudat. A Jézusban való hit ugyanis a belső emberünknek a bizonyságtétele. Azt mondja az apostol a felolvasott ige szakaszban, aki hisz az Isten fiában, annak bizonyságtétele van önmagában. Egy belső meggyőződés van bennünk. Egy belső bizonyosság. Pál apostol is ezt erősíti meg, amikor a rómaiakhoz írott levelében azt mondja, hogy nem kaptátok a szolgaság lelkét, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, és ezáltal kiáltjuk az Isten felé, hogy abbá atyám, vagyis hogy édes atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz, mármint a szent lélek, az én lelkemmel együtt. A kettő egyesül ebben a bizonyságtételben. Maga a szent lélek is meg akar győzni arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És azt akarja, hogy ez ne csak egy kívülről jövő meggyőző erő legyen, hanem személyesen én magam is legyek meggyőződve arról, hogy Isten gyermeke vagyok. Ezt a bizonyságtételt nagyon komolyan kell venni, és el kell hinni. Mi emberek ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy talán hadd hozzam azt a példát, amikor egy ember hosszú ideig rabságban van, börtönben van, és amikor kiszabadul végre, akkor még mindig egy darabig a régi beidegződött szokások és reflexek alapján éli tovább az életét. Mint egy majdnem annak a függvényében, hogy ő még mindig rab. És el kell teljen egy bizonyos idő, mire ezek a reflexek elmúlnak az életéből. És így vagyunk, testvéreim, mi is, hogy mi is, amikor már újjászülettünk, amikor már megtört a bűn hatalma felettünk, akkor sokszor még ösztönösen engedünk a kísértésnek, pedig ellenállhatnánk, elutasíthatnánk. De annyira hozzászoktunk, hogy régen rabszolgái voltunk a bűnnek, hogy már azt hisszük, hogy most is azok vagyunk. Nem, Isten felszabadított. Megtörte a bűn hatalmát bennünk. A szabadulásnak ezt a belső bizonyosságát, amely feloldoz a korábbi megkötözöttségek reflexei alól, csak a Jézussal való személyes élő közösség tudja kialakítani és megerősíteni bennünk. A mi részünk ebben az, hogy törekedjünk együtt élni Jézussal. Ezért is ez a címe ennek az egész sorozatnak, hogy együtt élni Jézussal. Ez a titka mindennek. Jézus az igében maga is megfogalmazza ezt, de az apostolok által is nagyon sokszor íratja le a levelekben és evangéliumban, hogy a Krisztusban maradás mennyire fontos. Jézus is azt mondja, maradjatok én bennem, és én meg ti bennetek, mert másképp semmit nem tudtok jól cselekedni. És az újszövetségi szentírásban szinte refrénszerűen találkozunk a Krisztusban maradás gondolatával. A mi részünk tehát az, hogy törekedjünk együtt élni Jézussal, komolyan vegyük az ő ígéreteit, ezek az ígéretek azonban feltételhez kötöttek, a feltétel viszont csak az, hogy hitáltal fogadjuk el az Isten által felkínált kegyelmet. Látszólag nagyon egyszerűnek tűnik. Hitáltal elfogadni. Mert az igaz ember hitből él. Nem azért, mintha abban bizonyos érdem rejlene, hanem egyszerűen azért, mert hitáltal tudjuk megragadni az Isten ígéretét. Hitáltal tudunk belekapaszkodni az Isten ígéreteibe. Egy példával szeretném szemléltetni. Az ószövetségi történetek között találjuk Jákob történetét leírva. Jákobnak is nagyon sok ígéretet adott az Isten, aztán utána különböző módon alakultak az ő életei, végül vissza akart menni a szülői házhoz, és amikor visszafelé indult, egyszer csak azt hallotta, hogy az ő bátyja, Ézsau, akit nagyon becsapott, mert csalással elvette tőle az első szülöttségi jogot, na ez a bátyja 400 fegyveres emberrel jön elé. És akkor ő félrevonult, hogy imádkozzon éjjel. És miközben egyedül imádkozik ott a sötétben, egyszer csak hátulról megérinti őt valaki, abban a pillanatban elkezd dulakodni vele, mert azt hiszi, hogy Ézsau seregéből való katona, és birkoznak, küzdenek, de egyik sem bír a másikkal, legalábbis Jákob így élte meg, mire feljön a hajnal, és egyszer csak ez a birkózó másik fél megérinti őt egy helyen, és abban a pillanatban kifordul az ő csípőjének a forgócsontja, és a Biblia azt írja, hogy ettől Jákob egy változáson megy keresztül. Rádöbben arra, hogy ő nem is Ézsau katonájával birkozik, hanem egy mennyei követtel. És azonnal megragadja őt, így írja a Biblia, és azt mondja neki, hogy nem engedlek el addig, míg meg nem áldasz engem. Vagyis nem engedlek el addig, amíg a korábban adott ígéreteket be nem teljesíted rajtam. Vagyis Jákob megértette, hogy az Isten angyalával küzdött. Most hadd kérdezzem, testvéreim, ha valakinek a csípője, forgócsontja kimegy a helyéből, tud-e birkozni tovább? Tud-e olyan erővel belekapaszkodni a másikba, hogy az nem tud elmenni? Nem, biztos, hogy nem. Olyan fájdalmakat él át, hogy fizikailag maga tehetetlenné válik. Akkor Jákob hogy tudta mégis úgy megragadni ezt az angyalt, hogy azt mondta neki, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. No, a Szentírás más helyein találjuk meg a feloldását, hogy Jákob hitáltól kapaszkodott bele. Az Istennek korábban adott ígéreteivel kapaszkodott bele. Hogy Uram, te korábban ezt ígérted nekem. És most itt állok, látszólag úgy, minthogyha minden összeomlana. És azt mondja neki az angyal, hogy győztél. És testvéreim, nekünk is ezt ajánlja fel az Isten. Kapaszkodjunk bele az ígéretekbe. A Szentírásban olyan sok ígéretet ad az Isten. És ez is egy ígéret, hogy én az Isten fia vagyok. Az Isten gyermeke vagyok. Mert Jézus Krisztust elfogadtam személyes megváltómnak. No, ezt az ígéretet ragadjam meg hitáltal. Merjek benne bízni, hogy én most Isten gyermeke vagyok. Emlékeznek rá, hogy mit adtam föl házi feladatnak? János első levelének 3. fejezetében az első 3 verset. Ott mondja ki ugyanis a Szentírás nagyon határozottan, hogy lássátok meg, szeretteim, hogy Isten milyen nagy szeretettel ajándékozott meg bennünket. Azzal ajándékozott meg, hogy mi most Isten gyermekei vagyunk. Nem azt mondja János, hogy majd valamikor leszünk, hogyha már megjobbítottuk az életünket, ha már minden bűnt leraktunk az életünkből, ha már teljesen szent és igaz életet élünk, nem akkor, most. Csupán attól, hogy elfogadom Istennek ajándékát, amit Jézus Krisztusban készített el számunkra. Jézus elfogadása által, Istennek benne való ajándékának elfogadása által mi Isten gyermekei vagyunk. Sokan azért bizonytalanodnak el, mert összetévesztik és összekeverik, és egy csomagban kezelik az Isten fiúság feltételét és a következményét. A kettőt pedig el kell választani. Más az Isten fiúság feltétele, és más a következménye. A kettőt nem szabad összemosni. Ebből az összekeveredésből következik az, hogy egész hívő életük alatt sokan tele vannak szorongással, félelemmel az üdvösségükre vonatkozóan, mivel újra és újra látnak magukban hibákat, bűnöket, fogyatkozásokat, és úgy gondolják, hogy ők nem tudtak eleget tenni annak a feltételnek, ami által valóban az Isten fiaivá lehetnek. Ellen White írásaiban van egy nagyon szép megfogalmazás, hadd idézzem az ő írását, talán ilyen szépen én nem tudnám megfogalmazni. Egyesek úgy vélekednek, hogy előbb bizonyos próbaidőt kell kiállniuk, amelyben bizonyságát adják annak, hogy teljesen megváltoztak. És csak azután kérhetik az áldásokat, holott most azonnal igényelhetik azokat. Krisztus kegyelmére és lelkére van szükségük, hogy gyengeségeiken segíthessen, különben nem tudnának ellenállni a bűnnek. Olyan bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amiben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg előtte, és bűnbánólag lábaihoz borulhatunk. Jézus szeretetének karjaival átölel, sebeinket bekötözi, és minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben gyönyörködik. Különösen ez az utolsó szó nekem annyira tetszik. Mikeás próféta szavait juttatja eszembe, Mikeás prófétának azt a írását, amit én a Biblia legszebb versének ismerek, azt mondja ugyanis Mikeás, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Testvéreim, Isten gyönyörködik abban, hogy megbocsáthat, hogy irgalmasságot gyakorolhat felénk. Ez egy olyan csodálatos gondolat a Bibliában. A szeretet Istenéről ennél tökéletesebb képet nem lehet adni, mint amikor ezt mondja a próféta, hogy Isten gyönyörűséget talál. Nem egyszerűen csak megbocsát, nem egyszerűen csak megszán bennünket, nem egyszerűen csak eltörli a bűnünket, mert mi olyanok vagyunk, hogy vétkezünk újra és újra, hanem ő gyönyörűséget talál abban, ha jót tehet velünk, ha irgalmasságot gyakorolhat felettünk. Mi nem attól leszünk Isten gyermekei, hogy már minden hibánktól és bűnünktől megtisztultunk, hanem csupán attól, hogy elfogadtuk az Isten által felkínált megoldást a megtisztuláshoz. Csupán attól, hogy nagyon komolyan vesszük Isten ígéreteit, hitáltal belekapaszkodunk ezekbe az ígéretekbe, és élünk általa. Mert Istennek evangéliuma, ami a hívő ember üdvösségét biztosítja, az csupán hitáltal igényelhető, és ezért olvashatjuk a Bibliában így, hogy az igaz ember hit által él. Hadd összegezzem ezt a gondolatot. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy nem a megszentelt életünk ad és teremt jogot számunkra az örök életre, hanem a Krisztusban megigazult élet. Ha viszont egy ember valóban hisz Jézusban, mint személyes megváltójában, akkor ennek az embernek bizonyosságát kell, hogy hordozza a saját lelkében. Ezt a belső bizonyosságot nem emberektől kapta, hanem az Istentől. Nem mások beszélték be nekünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hanem az Isten akar meggyőzni erről. Éppen ezért az Isten bizonyságtétele az erősebb minden emberi állításnál. János apostol arra biztat, testvéreim, hogy senkinek se engedd meg, hogy az ellenkezőjéről akarjon meggyőzni, ha te érzed a lelkedben, hogy Isten gyermeke vagy. Ne higgy, és ne hallgass az elbizonytalanító hangokra. Ne emberekre, hanem Istenre kell nekünk hallgatnunk. Isten azt szeretné, hogyha a tőle kapott bizonyosságunkat nem tudná megrendíteni bennünk senki és semmi. János apostol felolvasott igéjében azt találtuk, ez az a bizonyságtétel, hogy ő örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van, Jézusban. No, mindezeknek a hátterén summázza János apostol azt a gondolatát, hogy viszont akié a fiú, azé az élet. Akiben viszont nincs meg a fiú, az Istennek fia, abban az élet sincs meg. Az örök élet tehát annak a függvénye, hogy enyém-e Jézus. De most itt állunk egy nagy kérdés előtt. Vajon ki mondhatja el magáról, hogy övé a fiú? Ki mondhatja azt, hogy Jézus az övé? Mitől és hogyan lesz Jézus az enyém? Az én tulajdonom. Egyszerűen azt mondhatjuk rá, testvéreim, hogy attól, hogy hitáltal elfogadtam őt személyes megváltónak. Ilyen egyszerű. Attól lesz Jézus az enyém, hogy hitáltal elfogadtam őt személyes megváltónak. Mert attól a pillanattól kezdve mi helyet cseréltünk. Ő az én helyembe lépett, vállalta a bűneim büntetését, én pedig az ő helyébe léptem, Jézus helyébe, és Isten ettől a pillanattól kezdve úgy tekint rám, mintha az ő fiára nézne, Jézusra. Így lesz az enyém, Jézus. Az ő neve alatt élhetem az életemet. bár ettől az egyetlen hitben végrehajtott cselekménytől Isten fiaivá lehetünk, Jézus azonban még egy másik formában is szeretné életünk részévé tenni magát. Pál apostol fogalmazza meg ezt a gondolatot a Galácia beliekhez írott levélben, és ott azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus.

akkor egy új erő veszi birtokába. És ez az új erő új szívet teremt benne. Természet feletti munka ez, természet feletti elemet visz be az ember életébe, és teljesen átalakítja. Ez az, amiről a Szentírás beszél, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Kedves testvérem, működik-e benned ez az erő? Érzed-e ennek a mennyei erőnek a működését? Mert ha nem, akkor az annak a jele, hogy még nem vetetted alá magadat teljesen Krisztus uralmának. És akkor ezen a területen kell lépni. Jézus a maga isteni természetével szeretne láthatóvá válni bennünk, rajtunk keresztül. Szeretné azoknak az életét, akik őt elfogadták személyes megváltójuknak, az egész világ elé odaállítani. Jézus a hegyi beszédében mondja el ezt a gondolatát, így fogalmazza meg a tanítványaihoz intézett üzenetét: ti vagytok a világ világossága, és úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek. Vagyis ha valaki tényleg átadta magát Jézusnak, befogadta a szívébe Jézust, és most már ez az új erő működik benne, akkor ez feltétlenül egy megváltozott élettel kell bizonyítson mindenki felé. Ennek az embernek megváltozik a gondolkodása, a viszonyulása, a másik emberrel való kapcsolata, megváltozik a beszéde, a viselkedése, az egész ember megváltozik. De ez nem azonnal történik, hanem egy folyamatnak az eredményeként. Hiszen a bűn világában élő embert Isten igéje egy halálos beteghez hasonlítja. A bűn az betegség, mégpedig halálos betegség. A természet mindennapi életéből tudjuk azt, hogy amikor egy ember halálosan beteg, de mégis elindul benne a gyógyulás folyamata, akkor az nem hirtelen lesz egészséges. Nem egyik pillanatról a másikra. Mint lelkész is sokszor kísértem már figyelemmel emberek felgyógyulását, hogy amikor valaki nagyon súlyos beteg, mennyire örülünk annak, már ki tud ülni az ágy szélére. Fogják két oldalt, hogy el ne essen, de már ott ül az ágy szélén. Már ez egy nagy dolog, hogy ki tudott ülni az ágy szélére. A következő lépés az, hogy már önálló lépéseket tud tenni, egy pár lépést talán a korterembe, 10-15 lépést, aztán megy vissza az ágyhoz, mert le kell feküdni. De már lépegetett. Aztán a következő, hogy önállóan el tud indulni. És így van ez a lelki élet területén is. A lelki gyógyulásunk is egy ilyen lassú folyamatnak az eredménye. A Biblia egyszerűen megszentelődésnek nevezi. Amikor ezen a megszentelődés útján haladunk, egyik lépést tesszük a másik után, és csak fokozatosan haladunk az Isten felé. Fokozatosan válik mind jobban láthatóvá az életünkben és a természetünkben a krisztusi képmás, a krisztusi jellem. A másik nagy kérdés az, hogy amikor a Bibliában azt mondja János, hogy akié a fiú, azé az élet, akkor felvetődik az a kérdés is, hogy vajon milyen életről beszél János apostol? Milyen az az élet, amit Jézus Krisztusban elnyerhetünk? Maga Jézus Krisztus teszi ezt világossá előttünk az evangéliumban található feljegyzések által. Jézus egy alkalommal egy baráti háznál volt, Lázár és a két nővére, Márta és Mária, Jézus barátait képezték, és Lázár meghalt, az ő barátja. És Jézus elment, hogy feltámassza őt, mielőtt azonban megtörtént volna, előtte a háznál Mártával beszélget. És ebben a beszédben Jézus azt mondja ennek a Mártának, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Majd utána még hozzáteszi, ha meg is hal, akkor él. Hogy lehetséges ez? Miről beszélt Jézus? Jézus itt olyan módon teszi a jövőre vonatkozó kijelentéseit, mintha azok már megtörténtek volna. Isten egyébként gyakran beszél így a Bibliában, mi úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy beteljesedett múltban.

mintha már megtörtént volna, pedig még a jövőben fog megtörténni. Amikor Jézus haláláról jövendől a Szentírás, akkor is így nyilatkoztatja ki, hogy Istennek báránya, aki megöletett a világ megalapítása előtt. Pedig nem öletett meg akkor, hanem amikor Betlehemben megszületett. De Istennél a jövő olyan biztos, mint nálunk embereknél a múlt. Mi arra mondjuk, hogy biztos, ami már megtörtént. Ami még előttünk van, arra nem merjük mondani, hogy biztos. De Isten igen. Mert ő olyan biztosan ismeri a jövőt. És éppen ilyen módon beszél arról az életről, amit az ő gyermekeinek akar adni. Az örök élet. A Biblia arról a halálról, amivel mi szembesülünk nap mint nap, azt mondja a Biblia, hogy ez csak alvás. Csak elaludt, Lázár is az én barátom, csak elaludt, és elmegyek, hogy felkeltsem őt. Ugyanis ebből a halálból, amivel nekünk szembe kell most nézni, ebből még mindenki számára van ébredés, van feltámadás. Ezért hasonlítja az Isten igéje csupán alváshoz. És amikor este lefekszünk, hogy elaludjunk, akkor senki nem mondja azt, hogy meghaltunk. Csak lefeküdtünk, elaludtunk, és majd reggel felébredünk. A Biblia ugyanilyen bizonyosan mondja azt, hogy akik ebben az első halálban részesülnek, azok csak elaludtak, mert Istennél olyan biztos, hogy fel fognak ébredni, mint ahogy a nap minden reggel feljön. Ezért mondja Jézus, ha meghalt is, ő él, mert Istenben az ő élete el van rejtve. Ezen az igén keresztül Isten szeretne ma bennünket megkérdezni. És mindenki maga felé tegye fel ezt a kérdést. Te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Mennyire veszed komolyan Isten ígéreteit, amelyeket bizonyságtételként adott a részedre? Engedsz-e Sátán befolyásának, amellyel meg akar rendíteni az Isten fiúság tudatodban, a bizalmadban az Isten ígéreteivel szemben? Biztos vagy-e abban, hogy nem téveszted össze az Isten fiúság feltételét a következményével? Mert az Isten fiúság feltétele csupán csak az, hogy elfogadom Jézus személyes megváltómnak, és attól a pillanattól én Isten gyermeke vagyok. De a következménye majd az lesz, hogy miután Isten gyermekévé lettem, akkor el kell indulnom a megszentelődés útján, a krisztusi életet élni. Ez a következmény. Mind tökéletesebben kell visszatükrözzem a krisztusi jellemet. Ez a következmény, de nem a feltétele. Testvérem, tudsz-e feltétel nélkül hinni abban, hogy te most Isten gyermeke vagy, ha elfogadtad Jézust személyes megváltódnak? Mert Isten mindannyiunkat meg akar ajándékozni ezzel a kegyelemmel. Csak rajtunk múlik, hogy élünk ezzel a kegyelemmel, elfogadjuk ezt a kegyelmet. És amikor a szívünkben igent mondunk rá, természetesen nem a szánkkal, hanem a szívünkkel, akkor attól a pillanattól kezdve én Isten gyermeke vagyok. Néhány verssel korábban az apostol azt mondja, hogy mi megismertük és elhittük Istennek ezt az irántunk megnyilatkozó szeretetét. Ezért ez az ismeret nekünk bizakodást és biztonságot ad. Ezzel az ismerettel már nem félünk a jövőtől, az ítélettől, az Isten előtti megállástól, mert a mi helyettesünk teljesen felszabadít bennünket a kárhozat ítélete alól. Ha Jézus ma itt lenne és megkérdezné személy szerint tőlünk, hiszed-e ezt, akkor mit válaszolnánk? Én szeretném azt sugallni mindannyiunknak, mondjuk azt, hogy igen, én hiszem, hogy én Isten gyermeke vagyok. János apostol azt mondja, hogy aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Aki megkérdőjelezi az Isten ígéreteit, aki bizonytalankodik az Isten ígéretében, aki kételkedik abban, hogy ő rá is vonatkozik ez vajon, az az Istent kérdőjelezi meg.
Az Isten szavával szemben állít kérdőjeleket. Különböző módon fogalmazódik meg ez a hitetlenség, ez a bizonytalankodás sokszor bennünk. Az egyik ember úgy gondolja, hogy ő olyan távol van az Istentől, hogy az ő helyzete már teljesen reménytelen. A másik, a hívő ember pedig azt mondja, hogy az ő élete azért reménytelen, mert van az életében egy vagy több bűn, amitől eddig még nem tudott megszabadulni. Ezzel újra és újra szembesül. Aztán vannak olyanok, akik a mások véleményére adnak. És hogyha a másik azt mondja, hogy hát te azért nem vagy Isten gyermeke, akkor teljesen elbizonytalanulik ettől. Jézus ma azt mondja, te milyen bizonyságtételre hallgatsz? Ha nem hiszed el, hogy Isten téged is üdvözíthet, akkor ezzel Isten ígéreteinek a komolyságát kérdőjelezed meg. Hitetlenséggel hazuggá tesszük az Istent. János apostol szinte üzenete pecsétjeként mondja ki a felolvasott ige szakaszban azokat a szavakat, ami által bizonyságot szeretne ébreszteni bennünk. Azt mondja a 13. versben, és hadd zárjam ezzel a mai ige tanulmányunkat. Ti, akik hisztek az Isten fiának nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Most az a kérdés, hogy hiszel-e az Isten fiának nevében? Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus a te személyes megváltód? Ha azt mondod a lelkedben, hogy igen, akkor azt mondja János, akkor örök életed van. És ettől kezdve ne hallgass másra, akit más mond. Neked örök életed van. Ez az Isten fiúság feltétele. Újra szeretném hangsúlyozni, nem a következménye, a feltétele. Csupán Jézust kell elfogadni személyes megváltómnak. Majd amikor Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, és én már Isten gyermeke vagyok, akkor az Istennek van elvárása tőlem. Ez majd egy következő előadásomban fog kidomborodni. De maga az a tény, hogy hogy lehetek az Isten fiává, az csupán hitáltal ragadható meg. Isten ingyen ajándékba adja ezt. Ha hiszitek az Isten fiát, ha hisztek az ő nevében, akkor tudjátok meg, hogy örök életetek van. Adja jó Isten, hogy mindannyiunk szívébe ezek a gondolatok pecsételjék meg a jó Istennel való kapcsolatot. Még szeretném elmondani azt is, hogy a következő előadásnak az lesz majd a címe, a Jézus Krisztusban való élet. Ugyanis a Biblia legcsodálatosabb és a legizgalmasabb kijelentésének tekinthető az a gondolat, hogy mi Jézus Krisztusban élhetünk és vagyunk. Pál apostol azt mondja, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak és újjá lesz minden. A másik helyen meg azt mondja, nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Csodálatos kijelentéseket találunk ezzel összekötve, hogy Jézus Krisztusban lenni. A Bibliának a legizgalmasabb kérdése, de vajon mit jelent és hogyan valósul meg a Jézus Krisztusban való élet? Mikor mondhatja el valaki, hogy én már Jézus Krisztusban élek? Erre a témához is nagyon nagy szeretettel hívok és várok mindenkit. A Jóisten áldjon bennünket. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híve.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig át fog

megfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve, ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság, pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett. Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös.
Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői megbízójuk irányítása mellett kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt, esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről, semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt, szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat, Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja.
A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik. És míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha a helyet, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jó modor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek család, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják. Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust. De minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül.
A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a sátán ellen. Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagaszt.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztútadásában. Pál apostol így fogalmaz az utána következő időkre nézve. Timoteushoz írt második levél 4. fejezet 3. versében. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. De te, józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkájában, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsed. Ebből a megfontolásból, látva a tanítások sokszínűségét, egy 6 alkalomból álló előadás sorozat meghallgatására hívom meg önöket, Bibliai Istentan címmel, melyet dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor felkérésünkre mutat be. A mai alkalommal a Szent Háromság tanát fogja közelebb hozni számunkra. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ezennel hozzáfogunk és folytatni fogjuk. Egy előadás sorozatot tartok a következő általános címmel: Bibliai Istentan. Bibliai Istentan. Az alcíme ennek a mai előadásnak az, hogy a Szent Háromságtan és annak időszerűsége. Ebben az alcímben már ott a nagy kérdés, ha bár nem kérdés formájában fogalmaztam meg az alcímet, de a kedves néző hallgató rám kérdezhet, mitől az időszerűség, miért kell nekünk a Szent Háromságról beszélnünk most ebben a történelmi időben, és itt két pontba foglalom az előadásomat, ez az első előadás, és pedig az első pontja az előadásomnak, aztra szeretnék fényt szórni, mint kérdés, választ adni a következő kérdésre. Miért kell bibliai istentanról beszélni itt és most? Miért a Szent Háromság tan és annak időszerűsége? Az előadásom második pontjára is meghívlak, maradjatok és hallgassátok meg, nézzétek végig, keressétek meg majd a szövegeket, hogy meggyőződjünk afelől, hogy miért is most és itt mi az időszerűség. A második pontja az előadásomnak a következő, ugyan egy kérdés. Mit jelent Szent Háromság vallónak, vagy ellenkezőleg adventista unitáriusnak lenni? Mit jelent Szent Háromság vallónak lenni, illetve adventista unitáriusnak? Hadd fogjunk hozzá. Szükséges az első pont megvilágítása terén beszélnem arról, hogy miért olyan időszerű, miért szükséges, miért kell bibliai istentanról beszélnünk. Történelmi keretet szeretnék leírni ahhoz, hogy a kedves néző hallgató megértse, hogy miért időszerű ez a téma és a sorozatos. 1995-ben történt, Hollandiában voltam, az Utrechtben, a generálkonferencia ülésén. Én magam is részt vettem, tehát ez 1995-ben volt Utrechtben. Az egyik nap azt figyelem meg, hogy a nagy csarnok előtt, ahol a generálkonferencia választói közgyűlését tartották, rengeteg ember van, és valakik egy bizonyos füzetvastagságú kis könyvecskét osztogatnak a generálkonferenciára érkezett delegátusoknak. Belenéztem én is, adásuk, hogy miről van szó, és látom, hogy egy kis, ennek a kis füzet vastagságú könyvecskének a címe, persze angolul volt megírva, én magyarul fogom a címét itt azonosítani, és pedig az volt a címe: le az új vezetőkkel, le az új istenekkel. Miről van szó? Hát az új vezetők azok, akiket megválasztottak 95-ben. Levelük. Miért? Mi a gond? Hát a gond az, hogy új istentant vezettek be állításuk szerint, vagy állítása szerint, aki a könyvet írta, egy bizonyos Fred Alabek nevű adventista illető személy, tag az adventista egyháznak. Az volt az állítása, hogy igenis, új istentant, a Szent Háromságtant vezették be a vezetők az adventista hit elvek közé. Hát a Szent Háromságtant úgy kezelték, mint egy más istentan, és nem a bibliai istentan. Ettől az időtől helyesbitek, vagy inkább pontosítok, valamikor 1993 és 1994 között indult egy új, nem nevezném mozgalomnak, de egy új megnyilvánulás, jelenség az adventisták között az Egyesült Államokban, és pedig az a jelenség, hogy a bibliai istentan nem Szent Háromságról beszél, hanem egészen másról. A Szent Háromságtan az nem bibliai. Az kívülről származik, nem a Szentírásból. Hát ez az egyik válaszom arra a kérdésre, hogy miért kell nekünk most és itt
bibliai istentartról beszélnünk. Azért, mert elindult ez a mozgalomféleség 1993-94 között, és a mozgató rugói, a következő négy, ennél több vagy kevesebb személy is lehet, de én négyről tudok: Alan Stamp, Bill Stringfellow, Kurt Kühl, Rakel és Fred Alabek, amerikai adventisták. Ők azok, akik elindítják ezt az új jelenséget, amivel ők szerették volna felhívni a figyelmet, hogy eltért a generálkonferencia az igaz bibliai hittantól, vallástól, ami az istentant illeti. Aztán terjedni kezdett ez a fajta gondolkodásmód, bekerült Nyugat-Európába, majd Közép-Európába, majd Közép-Európából hozzánk, haza Romániába is. Megkértek az itteni vezető testvérek, hogy beszéljek el azzal a személlyel, aki fölkapta ezt az új istentant, ezt az egészen új tanítást. El is beszéltem, és beszélt közben azt mondtam, hogy nézd, ha te másképp értelmezed az istentant, és nem a Bibliát veszed alapul, vagy ha a Bibliát veszed alapul, és próbálsz mást bizonyítani, mint amit Isten mondott önmagáról a Szentírásban, nagy a veszélyed annak, hogy egy idő után megkérdelezed magát a Biblia hihetetségét. Vigyáznunk kell, amikor mi a Bibliába belemagyarázunk dolgokat, bele, nem a szövegből kiemeljük az Isten által oda helyezett üzenetet, a nagy veszély az, hogy egy idő után Sátán megkísért, hogy megkérdőjelezzük a Biblia ihletettségét. Tehát elbeszéltem ezzel a személlyel. Végül aztán más személyekkel is elbeszéltem a különböző egyházterületeknek a meghívására. És azt tapasztaltam, hogy azok, akik tagadják a Szent Háromság bibliai tanát, hogy létezik egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében. Ez a három személy egy egységet alkot. Akik tagadják ezt, és azt állítják, hogy csupán egy igaz Isten létezik, és pedig az Atya Isten, az a veszély áll fenn, hogy elrugaszkodnak, eltávolodnak a Szentírás tiszta tanításától, és kiteszik magukat újabb és újabb kísértéseknek. Kaptam egy levelet is, egy e-mailt, egy kedves személytől, egyházunk egyik tagjától, és a következőket írta, idézem a levelében. Egész életemben egy hazugságban hittem, szallós testvér. Egy hazugságban a Szent Háromságtant úgy állítják be itt nálunk is, hogy az egy hazugság, kemény nyelvezet, elismerem. De szó szerint idéztem a levélből a mondatot. Válaszolnom kellett, nem. A Szent Háromságról szóló bibliai tanítás, az bibliai istentan az igaz, mert bibliailag megalapozott. A fentiek indokolják, hogy egy egész előadás sorozatot tartsunk arról, hogy bibliai istentan, és arról ez az alcímünk, a Szent Háromságtan és annak időszerűsége. Ez volt az első pontja az előadásomnak, és megindokoltam azt, hogy miért kell nekünk most a Speranza televízióban, a Reménység televízióban egy újabb előadás tanulmánysorozatot indítanunk. Remélem, hogy a kedves néző meggyőződött, tényleg időszerű most, és itt kell erről most beszélnünk. A második pontja az előadásomnak a következő. Mit jelent? Mit jelent Szent Háromság vallónak lenni? Vagy ellenkezőleg, mit jelent unitáriusnak lenni? Akár adventista unitáriusnak, a két szót idézőjelbe tenném, mert ugyebár ez a két szó adventista, unitárius majdnem kölcsönösen kizárják egymást. Ezért idézőjelbe kell tennem. Kedves néző és hallgató,
A Szentírás itt van a kezemben. Ez lesz az alapja minden előadásomnak. A Szentírás meglepő módon rengeteg meglepetést tartalmaz. Rengeteg érdekes dolgot. A Szentírás izgalmas, nem unalmas könyv. Úgy szeretném, hogy szívetek begerjedjen, és fogjatok hozzá Bibliát kutatni, ne csupán Bibliát olvasni. Tudtátok azt? Bizonyára, hogy igen. Hogyha nem, akkor most tudomást szereztek arról, hogy a Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten önmagát mutatja be. A Biblia első, legelső könyve, a Mózes első könyveiről beszélek. Az első fejezet, első három verse úgy indít, tehát az egész Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten bemutatja önmagát, és ő beszél saját magáról. Jegyezzük meg, mi nem beszélhetünk mást Istenről, mi, akik Bibliáról beszélünk, prédikálunk, vagy akár másoknak beszélünk a bibliai igazságokról, mi nem beszélhetünk Istenről másként, mint amiként ő beszél saját magáról. Mert ha én mást mondok róla, mint amit ő Isten mond saját magáról, az veszélyes dolog. Kutatnunk kell a Szentírást, nagyon érdekes dolog. Az, hogy a Szentírás legelső könyvének legelső fejezete, és a legelső fejezet első három verse Istent úgy mutatja be, mint három személyből álló egység. Olvasom már is a Mózes első könyve első fejezetének az első, második, harmadik versét. Hallgassátok meg! Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Íme, ott van a szövegben ez a szó, hogy Isten. Második vers. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vagy sötétség vala a mélység színén, és az Istennek lelke. Ez már a második isteni személy. Isten, Istennek lelke lebeg vala a vizek felett. Harmadik vers. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És Isten szólt, az ő szájából ige jött ki a harmadik vers szerint. János, az evangélium írója, magyarázza meg, hogy mit is kell érteni az alatt, hogy Isten megszólalt a teremtéskor Mózes első könyvében, és ami az ő szájából kijött, az az isteni ige volt, vagy az isteni szó. De hát az Isten igéje, ami által Isten teremtett, nem is ami, hanem aki. Honnan tudom? János magyarázza a Mózes első könyve első fejezetének az első három versét, de nem csupán az első három versét, Mózes első könyve első, második és a következő fejezeteket. János az evangéliumában magyarázza, hallgassátok csak, kezdetben, így kezdődik Mózes első könyve, első fejezet, legelső verse, legelső szava, kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Tehát az az ige, amivel Isten teremtett. Harmadik vers, Mózes első könyve. Nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Mert ő Isten igéje. És azt mondja itt János, harmadik vers, János evangéliuma első fejezete, harmadik verse, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát a teremtést Jézus Krisztus által és a Szentlélek által, az, hogy lebegett a vizek felett, azt jelenti, hogy részt vett a teremtésben Isten szent lelke. A Biblia úgy indít, hogy szent háromságtan. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Mind a hárman jelen vannak a Földünk teremtésénél. Olyan érdekes, olyan csodálatosan érdekes az is, hogy a Szentírás utolsó könyve, a legutolsó könyve, a Jelenések könyve is szent háromsággal fejeződik be. Olvasom már is, hadd csodálkozzunk Isten csodálatos önkijelentésén. Mi nem mondhatunk mást Istenről, mint amit ő mond magáról. Óriási kockázat lelkésznek, teológusnak, vagy bárki másnak, az egyházunk tagjá, bárki
akinek, aki tagja az egyháznak, vagy a kereszténységnek mást mondani Istenről, mint amit Isten mond magáról. Tehát ide-vissza. A Biblia utolsó könyve is a Szent Háromsággal fejeződik be. A Jelenések könyve 22. fejezete az utolsó könyve a Bibliának, és már is olvasom Isten igéjét, Jelenések könyve 22. fejezetének a 9. versét. Azt pedig mondanékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédét, az Istent imádd. A 8. vers tisztázza, hogy János, a könyv írója, a Jelenések könyv írója, le akart borulni és imádni akarta az angyalt, egy teremtményt, a 8. vers szerint, és én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Amikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. A Jelenések könyve tartalmát megmutatta az angyal. Azt mondja az angyal, nehogy tedd, ne imádj engem, én teremtmény vagyok, mint te. Istent imádd. Olvasom a 16. verset. Tehát itt van már az Istenség egyik személye. Istent imádd. 16. vers. Én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Azt mondja Jézus, hogy ő, tehát itt van az Istenség, a Szent Háromság, egy másik tagja, Jézus, és azt mondja, hogy ő rendelkezik angyalokkal. Én Jézus küldtem az én angyalomat, aki előtt János le akart borulni. Jegyezzük meg, azt mondta az angyal, én teremtmény vagyok, nem vagyok Isten. Nincs jogom elfogadni semmilyen imádatot. Az angyalok az Úr Jézus Krisztuséi. Csak Istennek vannak angyalai, Jézus úgy mutatja be magát, mint teljes Isten, amikor azt mondja, én küldtem el az én angyalomat. Istennek angyalai vannak, ezt a Szentírás nagyon gyönyörűen bemutatja. Akarjátok a bibliai bizonyítékot? Már is olvasom. Itt vagyok a Lukács evangéliumában, a 12. fejezetben, és a 9. verset olvasom. Aki pedig megtagad engem, mondja az Úr Jézus Krisztus, aki pedig megtagad engem, az emberek előtt megtagadtatik az Isten angyalai előtt. Istennek vannak angyalai, Jézus teljes Isten, a Szent Háromság második személye, és azt mondja a Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, utolsó fejezetében, a 16. versben, hogy Jézus küldte el a saját angyalát. Istennek angyalai vannak, Jézus teljes Isten. És olvasom a 17. verset, Jelenések könyve, 22. fejezetének 17. versét, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. Itt a Szentlélek Isten. A Szentírás utolsó könyvének, utolsó fejezetének az utolsó részében megtaláljuk azt az igazságot, hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek fejezi be a Bibliát. És ami a két fejezet közé került, a Mózes első könyve első fejezete a Szent Háromsággal indít. A Jelenések könyve utolsó fejezete, utolsó része a Szent Háromsággal fejeződik be, és ami emek két fejezet között van, az a teljes Szentírás. Isten azt mondja, ez a teljes Szentírás, ez mutat be engem, mert én beszélek magamról, mint teljes Istenről, egy igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. De még van ennél több érdekes dolog a Szentírásban. Tudjátok mi? Érdekel? Remélem igen. Az Új Testamentum első könyve, a Máté evangéliuma. Ugye, hogy gondoltatok azzal és arra, hogy a Máté evangéliuma a Szent Háromsággal indít? Isten úgy mutatja be önmagát, már az evangélium elején, a 3. fejezetben, hogy az igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Olvasom a Máté evangélium a 3. fejezetének a 16. versét.
és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöv a vízből. És íme az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállani. És íme egy égi hang, 17. vers, és íme egy égi hang, ezt mondja vala, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Három személy a két szövegben, az Atya Isten hangját hallják. És azt mondja, ott a vízben, a keresztség vízében, a Jordánban az én fiam van. A Szent Háromság második személye, Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, ő az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm. És Istenség harmadik személye, a Szentlélek Isten látható módon, jelképben, egy galamb formájában alászáll Jézus Krisztusra. Mind a három személy, így indít az Új Testamentum. És az Új Testamentum első könyve, Máté. Így indít, már az elején. De milyen csodálatos, hogy Máté evangéliuma a Szent Háromság tanával, Isten így jelenti ki magát, ezzel fejeződik be. Itt van a legutolsó fejezetben, már is olvasom a Máté evangéliuma 28. fejezetét, és itt a 19. versben. A következőképp fogalmaz maga Isten, aki a Szentlélek által ihlette a Szentírást. El nem én azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A Máté evangéliuma Szent Háromsággal kezdődik. A Máté evangéliuma a Szent Háromsággal végződik. Az Új Testamentum a Szent Háromsággal kezdődik, és a Jelenések könyve fejezi be az Új Testamentumot, azzal fejeződik be. Kell ennél több bizonyíték? Igen, szükségünk van. Hát a hét előadásban nagyon sok bibliai bizonyítékot fogok felsorakoztatni, és röviden magyarázni azokat a szövegeket, és meglátjátok, hogy a Szent Háromságtan az a Bibliának az alaptétele, az alaphit tétele. Mit jelent tehát Szent Háromság vallónak lenni? Ellenkezőleg mit jelent unitáriusnak, adventista unitáriusnak lenni? Adjuk meg a választ erre a kérdésre, ami az előadásom második pontja. Hát mit jelent? Hát vallani a Szent Háromságot jelenti, hogy hiszek a Szentírás kijelentésében. Ezt jelenti. Ugye hallottátok az eddig felsorakoztatott bibliai alapokat, bizonyítékokat. Tehát vallani a Szent Háromságot, kedves hallgató, gondolj magadra, gondolj azokra, akiket ismersz, kedveseidre, egyházod tagjaira. Vallani a Szent Háromságot azt jelenti, hogy hiszek, mélyen bízok, és elfogadtam a Szent Írást, mint minden tannak az alapját. Azt jelenti Szent Háromság vallónak lenni, hogy a bibliai istentant fogadtam el, nem más könyvnek, vagy irányzatnak, vagy magyarázatnak a következtetéseit. Bibliai istentantba hiszek. Mit jelent tehát Szent Háromság vallónak lenni? Azt jelenti, hogy hiszek a Szentírás tanításában, miszerint három külön személy úgy alkot egy istenséget, hogy egyenként mindhárom birtokolja önmagában az isteni természet

az isteni természet teljességét. Ezért mondja a Kolossai levélben, az első fejezet 19. versében, második fejezet 9. versében, hogy az Atyaisten akarta, hogy a testet öltött Jézus Krisztusban testileg lakozzon az Isten teljessége, vagy az Istenség teljessége. Igen, mind a három személy lényében a teljes isteni természet jelen van. Ezt jelenti szent háromságvallónak lenni, bibliai igazságvallónak. Igen, de a második pontja az előadásomnak arról is beszél, hogy mit jelent unitáriusnak lenni, vagy adventista unitáriusnak. Hát, unitárius az azt jelenti, hogy uni egy. Unitáriusnak lenni azt jelenti, hogy egyetlen egy szeméről állítom azt, hogy teljes Isten, és pedig az Atyáról. A második személy, a fiú, az Úr Jézus Krisztus, igen, az unitárius elfogadja, hogy az Úr Jézus Krisztus személy, de nem teljes isteni személy. Mert nem lehet, és erről majd később egy előadásban beszélni fogok, mert nem lehet elképzelni, hogy Jézus Krisztus teljes Isten legyen, és legyen neki kezdete. Márpedig az unitárius azt vallja, hogy Jézusnak kezdete van. Időben valamikor a mínusz végtelenben, nem tudjuk mikor, az Atya Isten létrehozta. Megteremtette a nikei hitvallás szerint megszülte, egyesek ugye beleolvassák abba, hogy egyszülött szóba, bibliai szóba azt, hogy az Atyaisten szülte a fiát valamikor. Tehát az unitárius, legyen az adventista, vagy bármilyen unitárius, azt vallja Jézusról, hogy igen, személy, de nem teljes Isten, mert kezdete van. Kezdete volt és van. És természetesen, hogy idézik neked a példabeszédek 8. fejezetét, ahol azt mondja, hogy én Isten teremtésének vagyok, és a jelenések könyv 3. fejezete, 14. versét, Isten teremtésének a kezdete, tehát Isten az Atya megteremtette elsőnek a fiát. Hát ilyen szövegeket magyaráznak, és vele magyarázzák a saját elképzelésüket, ami filozófiai istentan, nem bibliai. Ez filozófiai istentan. Ez Szokratesznek, Plátonnak a filozófiája, volt merített az, és pedig az a dolog, hogy hát Isten csak egy lehet, szám szerint is, mert Isten önmagát nem replikálhatja, nem teremthet egy másik Istent. Ez logikus is, de ez egy filozófiai gondolat, és a Bibliál az alapjánál az unitáriusi vallásnak, akár adventista unitáriusi vallás, hanem a görög filozófia. Hát akkor az unitáriusok mit mondanak a Szentlélek Istenről? Hát azt mondják, hogy nem Isten. A Szentlélek nem személy, nem személy, nincs személy volta, és nincs isteni természete, hanem az Atya Istennek egy bizonyos hatalma vagy jelenlétének a jelképe. Erről külön tartok legalább 3 előadást a Szentlélek Istenről, majd amikor eljön az ideje, és kérlek, jelenj meg minden alkalommal, szakíts időt, hallgasd végig ezeket az előadásokat. Kedveseim, a hetednapi adventista egyházban vannak, akik úgy vélik, hogy Isten a szó igaz értelmében teljes Isten, csak az Atya. A fiú nem teljes Isten, a Szentlélek nem is Isten, és nem is személy. Az adventista unitáriusok ők. Sajnos, hogy létezik ilyen helyzet, és ez a helyzet indokolja, hogy nekem egy hosszabb előadás sorozatot kell tartanom a bibliai Szent Háromságtanról, a bibliai Istentanról. Hallottátok és láttátok is, mert felemeltem a Szentírást, hogy a Biblia az Atyával, a Fiúval, a Szentlélekkel kezdődik. A Biblia az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel fejeződik be. És a Biblia közepén, ott a Máté evangéliumában, a kezdet kezdetén az Atya, Fiú, Szentlélek jelentkezik, és az evangélium, Máté evangélium, a végén is az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten jelentkezik. Ragadd meg ezt az igazságot, kedves hallgató! Most pedig megkérlek, imádkozz velem együtt, és amikor én amment mondok, mondj amente is az előadásra,
zárkozz fel.

a Szentírás mellé, és abban az Istenbe vesd hitedet és bizalmadat, abba, aki önmagát kijelentette, mint Atya, Fiú, Szentlélek Isten, egy teljes Isten. Meghívlak, imádkozzunk együtt. Szerető Atyánk, szerető Jézusunk, szerető Szentlélek Isten, mi úgy örülünk annak, hogy a Szentírásban olyan nyilvánvalóvá tetted az önmagadról alkotott, vagy adott ihletet, képet, hogy te vagy, aki megteremtetted a földünket és minket. A megváltási tervet, amelyről a Szentírás beszél, te magad valósítottad meg, Atya, Fiú, Szentlélek Isten, és te fejezed be a Szentírást, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. És mivel minket a lélek hív a Szentírás által, úgy, ahogy a Jelenések könyvében olvastuk, hogy a lélek hív együtt az egyházzal, a mennyasszonnyal, jövel, jövünk, a tiéd vagyunk, átadjuk az életünket, neked, Atyánk, neked Jézusunk, és neked Szentlélek Isten, hogy az életünket az Úr Jézus Krisztus rejtse el önmaga által az Atya Istenben, úgy, ahogy ezt a Szentlélek megvalósíthatja, mert ő van velünk pünkösd óta. Köszönjük szépen, szívből köszönjük szépen, hogy a Szentírásban ilyen könnyen érthető, világos Isten kijelentés létezik. Az Úr nevű Jézus nevében imádkoztunk. Amen.

Turmezei Erzsébet, kéz a kézben. Verőfényes vasárnap délelőtt. Virágok nyíltak, és gyümölcsök értek. Még fogtam a drága, dolgos kezet, de gyengülő, gyérülő érverések könyörtelenül tudatták velem. Üt az óra, s el kell eresztenem. Megsimogattam. Átölelt a múlt. Akik búcsúznak, mindig visszanéznek. Megköszöntem a kezembe simult, erőtlen, ráncos anyai kéznek, hogy simogatott és ápolgatott. A fáradtságos, dolgos tegnapot. Hogy imára kulcsolt a kezemet, hogy imádságra kulcsolódott értem, az idő irgalmatlan sietett. A másodperceket remegve mértem. Aztán kezét más fogta meg helyettem, s én eleresztettem, eleresztettem. Verőfényes vasárnap délelőtt. Sárgult falevelek szállnak a szélben, és megint fogtam egy búcsúzó kezet, és megint búcsúzó szempárba néztem. Virágokat bontottak még a kertek, de a vándormadarak útra keltek. Ó, simogató, szerény, kicsiny kéz! Milyen fürge volt és fáradhatatlan! Fogtam. Könnyű volt. És mégis nehéz. És én akkor mindenért hálát adtam. Aztán kezét más fogta meg helyettem, s én eleresztettem. Eleresztettem. Hát hűtlenül elhagy kéz kéz után. Segítettek, áldottak, simogattak. Utánuk nyúlnék félszegen, sután. Hát kéz a kézben soha nem maradhat. Csend. Hiszen egy megmaradt nekem. Azt soha nem kell eleresztenem. Arra békén rábízhatom magam, és az a kéz letörli minden könnyem. Szegény a szív, koldus a szavam, kevés az életem, hogy megköszönjem azt a kereszten értem vérzett, örökirgalmú, hatalmas kezet.

Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A Szent Háromságtan fontosságáról hallhattunk, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek három külön személy mégis egy Istenként mutatkozik meg, akik három személyben, egy egységben léteznek. Fontos elfogadnunk, hogy mindenek felett ez egy titok, ami teljességgel megérteni, kimagyarázni nem lehet, mivel az Isten létezését nem lehet teljességgel megérteni, kimagyarázni, de tanulmányozni, csodálni, azt egy örök életen át lehet, és nem fogjuk befejezni. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva a következő alkalomra, a Biblia Istentan sorozatra, addig is a viszontlátásra.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven át alakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az

dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor annak a betegsége a depresszió. Igen, kevés idő kell ahhoz, hogy ez szinte az egész világra ráboruljon. Úgy mondja az Úr Jézus ezt az állapotot, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik erre a földre következnek. Amilyen érzéseket, vagy amilyen tüneteket, tünetekben megjelenik ez a bibliai kifejezés, ez a kijelentés, az orvostudomány ezt nevezi depressziónak. De azt látjuk, hogy a depresszió, amikor időként eléri az embert, van kivezető út belőle. Van reménység, ami a kegyelem tart e föld fölött. Egyetlen ember sem juthat olyan mélyre, akár erkölcsileg, akár a személyiségének a zavarai által, hogy Krisztus ne tudna utána nyúlni, és az ő átszegezett kezeivel ne tudná fölemelni az embert. Ez az a kegyelem, ez az a csoda, amit nem érdemlünk meg, és mégis Isten megtesz az életünkben. Ha süllyedünk, és hozzá kiáltunk, Jézus mindig utánunk nyúl, és felemel bennünket. Lincoln, Abraham Lincoln és Churchillnek az élettörténete bizonyítja azt, hogy milyen hatalmat helyezett el Isten az emberi agyban. A mi sorsunkat, a mi gondolkodásunk határozza meg, hogy engedünk-e az Isten igéjének, engedünk-e a Szentléleknek az életünkben átélt konfliktusokból, megtaláljuk-e az igében meghatározott kivezető utat, vagy nem. Ezek az emberek hatalmas küzdelmet vívtak az elméjükben. És az a nagy küzdelem, ami az emberért folyik, az ember lelki világának, gondolatvilágának a birtoklásáért folyik Isten és Sátán között. Ez a leghatalmasabb küzdelem, amit egy ember átélhet. Ezek a dolgok messze eltörpülnek a háborús viszonyok között. Győzelmet itt aratjuk, vagy itt veszítjük el. Lincoln és Churchill győzött. A nagy kérdés az, hogy mi győzünk-e. Ahogyan említettem, Pál apostol, Saul megvívta az elméjében ezt a küzdelmet, és mint a saját küzdelméből a Szentlélek által levont tapasztalatot Isten megőrizte a mi számunkra. Ahogyan az ő gondolkodása megváltozott, megváltozott az egész élete. És a Római levélben azt tanácsolja nekünk, hogy változhatott meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, a néki, és ami tetsző és tökéletes. Isten lelke elvégzi bennünk ezt a munkát, és ha Istenre hagyatkozunk, akkor felismerjük azokat a rejtett veszélyeket, amelyek elvezetnek a depresszióba, és amelyek aztán kiterjesedve igen komoly problémát okozhatnak, és a betegség tüneteit hozhatják el az életünkben. Ezeket a rejtett veszélyeket majd egy kicsit megközelítünk majd. Egy sok arcú és nagyon sokszor zavarba ejtő betegség ez, és az emberek számára nagyon nehezen érthető. Nagyon nehéz felfedezni, nagyon nehéz a környezetben élőknek rájönni, hogy a másik emiatt szenved. Mert valahogy az ember megpróbálja titkolni. Az amerikaiaknál tanultam meg ezt a kedvességet, ezt az egymás iránti érdeklődést. Amikor egy amerikai találkozik valakivel, bárkivel, lehet, hogy először látja. Az első kérdés az, hogy hogy vagy. És nem úgy, hogy elmegy az ember mellett, hanem a szemébe néz, és mosolyog, és mosolyog, és mosolyog. És én szeretném, kedveseim, ha itt az emberek megtanulnának jobban mosolyogni. Amikor ott az ajtóban találkozunk,
némelyik arcra rá van írva az egész világ gondja. Kedvesen, a megváltó megszületett, hogy az élet gondjait megoldja a személyes életünkben is. És milyen jó lenne, hogyha megerősödne bennünk ez a szívélyes érdeklődés egymás iránt. Amikor találkozunk egymással, hogy vagy? És bárcsak az arcunkra lenne írva mindig, hogy komolyan és őszintén érdeklődünk az iránt, hogy hogy van a másik. Ezek az emberi kapcsolatok az életet sokkal könnyebbé tudnánk tenni, és a szomorúság és a baj sokkal távolabb kerülne tőlünk. Dr. Neil Nelly leír egy esetet, ő egy kiváló belgyógyász, aki a különleges, nehezen kezelhető betegségek kutatására szentelte az életét. És az ő könyvében különböző eseteket publikál, hogy az emberek mennyire tartózkodnak attól, hogy szintvarjanak az életüket érintő problémáktól. Egy páciensének az esetét írja le, aki nagyszerű, sikeres üzletember volt, és megbecsült presbiter volt a gyülekezetben, látszólag úgy nézett ki, hogy az élete teljesen rendben van. De olyan problémákkal, pszichoszomatikus betegségekkel küzdött, aminek a kezelését egyszerűen nem találták meg. Nagyon komoly panaszai voltak, már 2 éve tartó fejfájással küzdött, és nagyon-nagyon kedvetlen volt, nagyon meggyötört volt, gyógyszeres kezelésben vett részt, és amikor az orvos látta, hogy nem javul az esete, akkor mit tett? Az én feleségem is orvos, azért én szeretem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy ama szeretett orvos. Ki volt az ama szeretett orvos? Lukács. Lukács. Nekem a feleségem az. De mint orvos, vagy az orvosokat az ember nem nagyon kedveli, igaz? Vannak, akik nagyon szeretnek orvoshoz járni, hát én nem vagyok, nem tartozom ezek közül. Amikor megismertem az első mennyasszonyomat, majdnem szakítottam vele, amiatt mert orvos. Mert van egy ilyen fehér köpenytől az embernek általában valami tartózkodó érzés jut az eszébe. Persze vannak, akik színesen a rendelőintézetekben töltik az életüket, mondjuk én nem tartozom közé. Nos, ML vizsgálaton esett át, és mindenféle neurológus vizsgálta őt, és csak egy gyógymódot láttak, hogy emelni a gyógyszereknek a dózisát. Aztán hallotta, hogy milyen sikereket ér el dr. Neil Nelly, és elment hozzá a feleségével együtt. És ilyenkor van egy lap, egy tesztlap, ami kérdéseket föltesz a páciensnek, és a ráadott válaszokból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, hogy milyen tünetek jelentenek problémát. És általában nemmel felelt akkor is, amikor igen kellett volna mondani. Megpróbálta azt mutatni, hogy neki nincs semmi problémája. Így működik a mi szívünk, ami lelkünk. Igyekszünk elrejteni a problémákat, ahelyett, hogy Isten elé vinnénk, ahelyett, hogy őszintén beszélnénk róla. És szerencséje volt, hogy ott volt a felesége. Kinek van itt a felesége? Mindenkinek? Az jó. Ádámmal is akkor történt a baj, amikor nem volt a felesége mellett. Az asszonyok sok jót tehetnek a mi életünkben. És a felesége elmondta, hogy nézd, kedvesem, hát ez is probléma az életedben, és az is, és amaz is. Beszélj róla nyugodtan. A gyógyulásod érdekében beszélj róla nyugodtan. És aztán ez így meg is történt, elismerte, hogy nagyon súlyos, depressziós tünetekkel küzd, és a 9, nem tudom, emlékeznek fel, a 9 depressziós tünet közül 7 vonatkozott rá. A 7 tünet az életében megtalálható volt. Melyek is ezek a tünetek? Csak röviden ismételjük át.
még szomorúság vagy ürességnek az érzése, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, amikor az ember úgy érzi, hogy az ideg ott dolgozik a karjában, vagy a lábában, vagy a hátában, és ugye az ideg teljesen, hát nem tudom népiesebben ezt mondani, vagy nem tudom, éreztek-e valakit az itt ülők között, amikor az embernek, hogy a lába van, olyan nyugtalanság, olyan feszültség van. Alvászalagokkal küzdhetnek ezek az emberek, a testsúlyuk ingadozó lesz, vagy megíznak, vagy mérhetetlenül lefogynak. Az étkezésük nevén különböző zavarok történnek. Összpontosítási hiányuk van, egyszerűen nem tudnak egy dologra koncentrálni. Nem tudják azokat a dolgokat elvégezni, amihez hozzá voltak szokva, és egy rutin volt az életükben. Túlzott bűntudat gyötri őket, értéktelenségnek az érzése elhatalmasodik rajtuk. És azt mondják, nem ér az én életem semmit, én nem értek semmihez, mindent elmondok az életemben, nem tudok egyről a kettőre jutni. Az öngyilkosság gondolata vetődik fel mindig az ilyenben, még a bibliai emberekben. És egy állandó kimerültség jellemzi őket. Hiába az éjszakai pihenés, hiába a nappali pihenés, egy állandó kimerültség jellemzi őket. Erre Harris is nagyon súlyos depresszióban szenvedett, de majd még ezekre a esetekre a későbbiek során visszatérünk. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a dualista felfogás szerint, amit a görög filozófusok találtak ki, hogy az ember az nem egy egységes lény, hanem kettősség van benne. Van egy bűnös testünk, és van egy tiszta lelkünk. És nem törődhetünk a testünkkel, mert azt mondják, hogy nincs hatással egymásra. Ha a test bűnös is, a bűn megmarad a testben, de a lelket nem érinti, az tiszta marad. Azonban azt találjuk, mind a Bibliában, mind a mai orvostudomány megállapította ezt, hogy épp lélek csak épp testben lehet. Bármilyen testi fájdalmunk van, bármilyen betegséggel küzdünk, bármilyen probléma van, ami kedély állapotunkkal, ezek testi tünetekhez vezetnek, és a testi tünetek pedig lelki problémákat okozhatnak. Azért nagyon kell vigyázni, sajnos a kereszténység is átvette ezt a gondolatot, és nagyon sok keresztény tanítás azt mondja, hogy a testünk bűnös, ezért halandó, a lelkünk bűntelen, ezért halhatatlan. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ember bűnös testében is, és lelkében is. És halandó testében is, és lelkében is. És nagyon is fontos, hogy ezek a dolgok összhangban legyenek, hogy az emberi élet kiegyensúlyozott lehessen. Ha valakinek nagyon komoly betegsége van, és ehhez még társul a depresszió, akkor ezek nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberi életre. A depresszió 50%-kal növeli a végzetes kimenetelű agymérzés kockázatát, amiből nincsen visszatérés. Agymérzést kapott, az egész agy le lett blokkolva, és hát halállal végződik. 2,5-szeresére növeli a hirtelen szívhalál esetét, amikor valaki egy túli élet szívrohamot. Ha ennek a következtében vagy másokok miatt depresszióba kerül, 2,5-szerese az esélye annak, hogy meghal, mint aki lelkileg kiegyensúlyozott. Növeli a rákból eredő halálos kockázatot is. Emeli a tüdőgyulladásból származó halál bekövetkeztét is, gyakoriságát. A depresszió és az agymérzés szoros összefüggésben van egymással. Az első fizikális betegség a listán, amit a depresszió tovább súlyosít, ez az agymérzés. A
megváltoztatja a véráramban keringő vérlemezecskéket, és túlzott aktivitásra, mozgásra serkent ki őket, és emiatt összetapadnak. És a trombózis veszélye rendkívüli módon megnöveli. Megnöveli az artériákban lerakódó koleszterin szintjét. És ez is rengeteg kockázatot rejt magában. A szívrohamot követő depresszió nehezíti, lelassítja a gyógyulást. A lábazozó betegek, amikor lehangoltá válnak, akkor a depresszió fenyegeti az ő felépülésüket. Igaz, hogy túlélték a szívrohamot, és utána egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy fél év múlva meghalhat. A depresszió előidézheti azt, hogy két éven belül bekövetkezik a halál. Tehát a depressziónak a kezelése elengedhetetlen. És ha valaki állandóan lehangolt, és nem látni mosolyt az arcán, a környezetének nem szabad így hagyni őt. Orvoshoz kell fordulni vele. Orvoshoz. Jól képzett orvoshoz. És még egy másik orvoshoz is. Melyik orvoshoz? Ahol van igazán lelki gyógyulás. Ahol van igazi megoldás minden ember számára. Bár csak megértenénk ezt. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, akik megterheltettetek, túlhajtottátok magatokat a munkában, meggyengült az egészségetek, meggyengültek a lelki erők, a bűnnel szemben, a kísértésekkel szemben való ellenállás. Valamilyen baj következett az életetekben. Megbotlottatok, vagy elestetek a küzdelmekben, a kísértésekben. Jézus azt mondja, akkor jöjjetek én hozzám. Nem kell, hogy hazugság mögé rejtsük az életünket, hogy becsapjuk önmagunkat is és a környezetünket is. Jézus azt mondja, én átveszem a ti terheteket. Nyugalmat adok a lelketeknek, a szíveteknek, és életet, és békességet. Ez egy olyan szép dolog, amikor egymásnak a kezünket nyújtjuk, és azt mondjuk, hogy békességet. Nem szép dolog? Milyen jó lenne, ha a szívünkből áradna ez a békesség, ez a krisztusi békesség, ami ne ragyogja a másik életét is. És ha betegségbe esik valaki, ebből az imádság által, a könyörgés által, a bátorítás, az együttérzés által már csak tudnánk segíteni, hogy egy csüggedés, egy kétségbeesés, egy ürességnek az érzése, vagy annak a tudatnak a megerősödése, hogy megbetegedtem, most már nem érek semmit, már csak tudnánk segíteni egymásnak. Amikor kezünket nyújtjuk egymás felé, bár csak az sugározna belőlünk a másik felé, hogy te fontos vagy az Istennek. Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy ne vesz el, hanem hit által üdvözülj. Ennél jobb kezelése a depressziónak nincs. Ami mindannyiunkat fenyegetik. Mindannyiunkat fenyegetik. Bár csak Isten segítene minket. Így látnunk az életet. Így látnunk önmagunkat is, akik veszélyeztetettek vagyunk, és így látni a másikat, aki szintén veszélyeztetett. Aki számára védelmet az együttérzés és a bátorítás jelentene. Isten adja, hogy így legyen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, fedd és meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem, minden csütörtök délután 4 órától.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt vannak, és itt lehetünk közösen. Mikeás próféta könyvéről kell beszélni, de sajnos Mikeás próféta könyvéhez egy kis történeti háttér is tartozik. Amennyire színesen tudom elmondani, úgy mondom el. Tudnélik, a 8.-7. században vagyunk. Ugye a Mikeás könyvének első verse elmondja, hogy melyik királyok idején, ezek mikor uralkodtak. Én nem az adatokat mondom el, hanem megpróbálom érzékeltetni azt a helyzetet, amiben a próféta szól. Azt is elmondom, hogy miért. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a próféta egy olyan személy, aki ül a világ végén, lógatja a nagy semmibe a lábát, aztán égre akadt a szeme, és fantáziál valamit a jövőről. Lehet, hogy a mi eszünkbe vagy fogalmi rendszerünkben így van a próféta, de ez az ószövetségi profétáknál nem így volt. Már említettem azt, hogy a próféta az nem Jós volt, hanem egyszerűen egy olyan valaki, aki azt tudta elmondani a jelenben, jelen időben, hogy most hogy gondolkodik az Isten arról, ami történik. Ez volt a prófétának az igazi szerepe. Mikeás prófétának a kora azért is izgalmas, mert ezt a szerepet ugye nagyon hamar felismerték a politikusok. És a politika az mindig a manipulációra épül. Most nem a mai politikáról van szó, a világ minden kincsérse, de a politika az mindig a manipulációra épül. Mikeásnak a kora egy olyan kor, amikor Asszíria tör előre. Az asszír birodalom egy borzalmas birodalom. Gondolják csak végig. Egy kis maroknyi csoport, lényegében egy katonai demokráciához hasonló uralmi rendszerrel, egy csomó ősi kultúrát maga alá gyűrt. Hogy sikerült ez? Vérrel. Az asszír birodalom volt az első vérengző hatalom. Hogyha tetszenek nézni egy képeskönyvet, amiben mondjuk Asszíriának a csodálatos szép ninivei domborművekről van szó, az egyes palotákról, ezek nagyrészt ugye a British Múzeumban találhatók, mert a derék angolok ezt szétszették be, vagonírozták és elvitték haza Angliába, a British Múzeumnak a féltett kincsei. Ha ezeket végignézzük, akkor ezeken